0: Erről a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani Bordeaux sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is építenek, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. Magyar Péter közösségi oldalán reagált a Romániában történt feltételezett orosz dróntámadásra, amelyben a beszámolók szerint egy robbanás következtében 2 ember megsérült. A politikus elítélte a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, és hangsúlyozta, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Románia felé, valamint támogatja az eset kivizsgálását. Halálos vitorlázó repülő baleset történt az osztrák Alpokban. Egy 72 éves német pilóta egy hegy sziklafalának csapódott, majd mintegy 80 métert zuhant és a helyszínen életét vesztette. A hatóságok vizsgálják a baleset okát, amely mögött műszaki hiba vagy manőverezési probléma is állhat.
1: Időjárás jelentés.
0: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
2: Hallgassátok ti is
1: a Rádió Mostot.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ismét ellenőrzést tartottak a rendőrök az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A rendőrfőkapitányság munkatársai a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmát és a követési távolság betartását vizsgálták. A mostani ellenőrzés során 20 szabálytalanul közlekedő járművezetővel szemben léptek fel. A fiatalok közösségeinek szerepe és a valódi emberi kapcsolatok fontossága volt a témája a Kaposvári MCC legutóbbi Balatonlellei programjának. Az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese az előadáson arra hívta fel a figyelmet, hogy a Z generációt gyakran leegyszerűsítő sztereotípiák alapján ítélik meg, miközben viselkedésüket a megváltozott társadalmi és digitális környezet is alakítja. Hangsúlyozta, hogy a digitális tér nem helyettesíti a személyes közösségeket, amelyek fontos kapaszkodót jelentenek a fiatalok számára. Aláírta a köztársasági elnök a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényt, így az pénteken hatályba lép. A parlament szerdán fogadta el a jogszabályt, amely visszavonja a 2025-ös kilépési döntést, és megerősíti Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A törvény célja a nemzetközi jogi együttműködés és az emberi jogi elköteleződés fenntartása. Európa legjobb családbarát úti célja lett a Balaton egy nemzetközi turisztikai versenyen. A szakmai zsűri a 4 évszakos turisztikai kínálatot, a családbarát szolgáltatásokat és a változatos program lehetőségeket értékelte, a strandoktól az ökoturisztikai és kulturális élményekig. A szakértők szerint ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy a Balaton már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész éves desztinációként is egyre népszerűbb Európában.
0: Időjárás jelentés.
2: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
2: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: És, nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Tovább te nyalizó.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: 91.2 Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rekord létszámmal rendezik meg az országos tenisz diákolimpiát Balatonbogláron. A június 1 és 6-a között zajló versenyen több mint 700 diák fiú és lány kategóriában mérik össze majd tudásukat. A szervezők szerint az ország minden részéről érkeznek játékosok, edzők és szülők, így a 14 pályán egész héten folyamatos lesz a mérkőzés sorozat. A somogyi klubok közül több egyesület is képviselteti magát a rangos utánpótlás versenyen. Vakrandi módszerrel hozták össze a somogyi kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat egy beszállítói fórumon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén 15 perces gyors tárgyalásokon ismerkedhettek a cégek, hogy új üzleti kapcsolatokat és beszállítói lehetőségeket találjanak. A program célja a helyi KKV-k piaci lehetőségeinek bővítése volt, 13 nagyvállalat részvételével és mintegy 200 szereplővel. Elpusztult Lloyd, a nyíregyházi állatpark ikonikus jegesmedvéje 26 éves korában, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint az állat Európa egyik legidősebb hím jegesmedvéjének számított. Az elmúlt hetekben azonban gyors egészségromlás lépett fel, az állatorvosi vizsgálatok pedig előre haladott májdaganatot mutattak ki. Az állatjóléti szempontokat figyelembe véve a szakemberek az eutanázia mellett döntöttek, hogy megakadályozzák további szenvedését. A park közlése szerint Lloyd genetikai öröksége utódain keresztül tovább él, hozzájárulva a faj állatkerti állományának fenntartásához.
0: Időjárás jelentés.
2: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok a Magashegyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Divat, kerámia, grafikai és animációs munkákat mutattak be a kaposvári Zicsi iskola végzős diákjai az idei vizsga kiállítás megnyitóján. Idén rekordszámú alkotás, összesen 53 tanuló több mint 120 vizsga munkája látható a város több helyszínén, köztük az Együd Árpád Kulturális Központban és a Vaszari Képtárban. Az iskola igazgatója szerint egy ilyen gazdag és színvonalas kiállítás még nem készült az intézmény történetében. A megnyitót a 13. évfolyamos festődiákok performance előadása zárta. A generációváltás nehézségei és tapasztalatai lesznek a középpontban a VOSZ Somogy vármegyei szervezetének június 4-i kaposvári rendezvényén. A Finó csoport vezetői arról beszélnek majd, hogyan vették át a családi vállalkozás irányítását, és milyen kihívásokkal jár egy több évtizedes cég továbbvitele. Szó lesz arról is, hogyan lehet megőrizni a hagyományokat, miközben új irányokat és megoldásokat vezetnek be. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Kaposvárra érkezett a 4 napos Harley Davidson Open Road Tour. A motorosok Győrből indultak és egészen Zágrábig gurulnak, pénteken pedig Kaposváron álltak megebédelni. Látványosan vonultak be a Kossuth térre, ahol bárki megnézhette közelebbről is a járgányokat. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el a hétvégére a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombaton 5 és 17 óra között, valamint szombat 22 órától vasárnap 22 óráig nem közlekedhetnek a tehergépjárművek. Az intézkedés célja a megnövekedett forgalom kezelése és a közlekedésbiztonság fenntartása, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszain. A hatóságok jelentős torlódásokra és fokozott közlekedési terhelésre számítanak a BL döntő idején.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.

0: rögtönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a

And God bless all of you on the good earth. 91.2

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. Számtalan szabadtéri program várja a kaposváriakat nyáron, Szita Károly szerint. A városvezető péntek reggeli rádió interjújában számolt be az előttünk álló időszak főbb eseményeiről. Május utolsó vasárnapján ingyenes gyermeknappal várják a legkisebbeket a Vasari Parkban. Rá egy hétre, június 4-én és 5-én pedig kis kihagyás után újra katonazenétől lesz hangos a Kossuth tér. Ismét megrendezik a Rigó Jancsi Fesztivált, ahol a jazzen kívül gasztrosétát is tartanak, de színes programokkal pesdíti majd fel a város életét a színházi piknik, a Szent Jakabi nyári esték és a múzeumok éjszakája is. A hétvégén több helyszínen is gyereknapi programokkal várják a családokat Kaposváron. Szombaton a K-központban rendeznek egésznapos játszóházat, ahol többek között óriás trambulin, kézműves foglalkozások, állatsimogató és mese délután is szerepel a programok között. Vasárnap a Vasari Park ad otthont a kaposvári gyereknapnak, ahol bábelőadás, középkori bemutató, koncertek és különféle ügyességi játékok várják a gyerekeket. A hétvége során a kaposvári vasútállomáson is különleges közlekedési kalandok programmal készülnek. Retrobuszok és mozdonybemutatók színesítik a kínálatot. Vakrandi módszerrel hozták össze a somogyi kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat egy beszállítói fórumon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén 15 perces gyors tárgyalásokon ismerkedhettek a cégek, hogy új üzleti kapcsolatokat és beszállítói lehetőségeket találjanak. A program célja a helyi KKV-k piaci lehetőségeinek bővítése volt, 13 nagyvállalat részvételével és mintegy 200 szereplővel. Nyílt levélben álltak ki az MCC jelenlegi és egykori diákjai az intézményért, azt kérve, hogy a csaknem 30 éve működő szervezet sorsa ne váljon pártpolitikai kérdéssé. A megszólalók szerint az MCC több mint 10 000 fiatalnak biztosított szakmai és közösségi fejlődési lehetőséget határon innen és túl, és nem kívánt politikai szervezetté válni. A diákok bíznak abban, hogy a kormányzattal olyan megállapodás születik, amely jogállami keretek között biztosítja az intézmény működését és fenntarthatóságát. Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon. A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóságok szerint a száraz aljnövényzet és avar miatt jelenleg rendkívül gyorsan terjedhetnek a tüzek, amelyek nagy része emberi figyelmetlenségből keletkezik.
0: Időjárás jelentés.
2: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Hey!

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass már.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárol a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani Bordó sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is építenek, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. Több közlekedési baleset is történt csütörtökön Somogy vármegyében. A 61-es főúton két személyautó karambolozott, a balesetben három utas könnyebben megsérült, a műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték. Ugyanezen a napon Fonóban egy személyautó hídfőnek ütközött, majd félig az úttesten állt meg. A sofőrt a mentők kórházba szállították, a tűzoltók pedig áramtalanították a járművet és felszívták a kifolyt olajat. Böhönyén pedig frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. A két utasa könnyebben megsérült. Nem a szeméttelepre, hanem a határba vitte a hulladékot egy férfi Somogyban. A vád szerint januárban 9 zsák szemetet rakott le illegálisan Kaposvár közelében, két különböző helyszínen. A rendőrök a kidobott zsákok között talált, a férfi címére érkező levél alapján azonosították az elkövetőt, aki később önként jelentkezett a rendőrségen és beismerő vallomást tett. Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott ellene hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Szép reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, akiket már dolgoznak ilyenkor reggel. Nekik külön jó munkát kívánok, akik csak úgy vannak és hallgatják a Rádió Mostot, nekik pedig szép napot, akik pedig kirándulni mennek, mert hogy láttam a Szent Imre utcában egy gyülekező csapatot, akik már a buszra vártak, hát nektek pedig jó utat, és hát mindenféleképpen feltöltődés, kikapcsolódást kívánok. Aztán mindenki be tudja már osztani, hogy melyik az, amelyik igazándiból rá vonatkozik. Május 30-a van az esztendő 150. napja. A Gergely naptár alapján még 215 van vissza hátra, és ha valaki annyira várná a karácsonyt, akkor jó hír az, hogy 208 nap múlva lesz. Ennyi? Na meg egy jó kis Lady Gaga, egy Lucas Graham újdonság és Paul Russell. Velük kezdjük. Akarom mondani, folytatjuk itt a Rádió Mostba, ahol soha nem áll meg a zene. Éjjel-nappal szólunk.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: Szép reggelt kívánok! 7:45 előtt. Fekete-fehér ez a Sugarloaf most következő zenéjének címe. Bízom benne, hogy pont ilyen egyszerű lesz ez a mai nap. Már most 16 Celsius fok van itt a belvárosban, és május 30-a, ugye, ami azt jelenti az asztrológiában és az intellektuális és örökmozgó ikrek jegyében, hogy a mai napon a kommunikáció, a kíváncsiság és a szellemi frissesség fog dominálni, ami nagyszerű alkalma teremt az új kapcsolatok építésére és az ötletelésre. Számmisztikai szempontból pedig a 30 a szám, a kreativitás, az önkifejezés és a társasági energia rezgését hozza magában, amit a május hónap 5-ös száma, mint hónap, ugye a szabadság, a változás és a kalandvágy szimbólumával továbbfokoz, együttesen pedig a sors missziós 8-as számot 3+0+5 eredményezik. Ez a numerológiai kombináció arra utal, hogy a mai napon a szellemi inspirációk és a bátor kommunikáció nem csak a kreatív önkifejezés segítik, hanem a pénzügyi és materiális sikerek és a személyes erő megélésének kapuit is megnyithatják. Tessék! Ezt mondják a mai napra a számmisztikusok, illetve hát az asztrológusok. Mert én úgy gondolom, hogy azért ebben vannak jó dolgok, benne rejtőző jó dolgok, használjátok, használjuk ki közösen.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok, másfél perccel fél nyolc előtt. Mielőtt a névnapi köszöntővel folytatnánk tovább, előtte nyilván még négy dalt meghallgatunk, és itt az időjárás előrejelzés blogba azt nézzük, hogy mire lehet a mai napon számítani, fátyol felhőkre, nem lopják el előlünk a napot ezen a szombaton. Az óránkénti előrejelzés azonban még egy kis esőt is jósol majd este 8 órától, de nagyjából 10-re vége is ennek a borúságnak. Egyéb iránt pedig csak szemetelni fog vagy néhány tized milliméternyi jön, a szél inkább bosszantóbb lesz, mint az eső mennyisége. Mondjuk ehhez képest holnapra már 3 millit, hétfőre pedig újabb 3 millit jeleznek előre. Úgyhogy kánikula lesz akár 30 Celsius fokkal, viszont alkalmasint erős széllökésekkel és hidegfronti hatással. Ugyanez lesz majd a kopi egyébként hétfőn is, holnapra pedig abban bízunk, hogy nem rontja el majd a gyereknapot.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
4: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
3: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy
4: aznap... Az aronyba tekert.
3: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalán.
4: Még sose sikerült kimondani.
3: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
4: De nagyon csúnya.
3: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
4: De ne kötő nem vagy egyedül, akkor is.
3: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
4: hogy a BKV-nek a szülőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
3: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna...
6: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
1: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reklám.
7: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság, most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most! Ne hallgass mást!

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 3.1.80 éppen nagy tisztelettel köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Janka és Zsanett, akik régóta ezen a mai napon ünnepelnek, és azóta már kiegészült ez a két névnap, a Dezsér, Dezsider, Dezső, Ditta, Dzamilla, Dzsamilla, Janet, Jenna, Jenny, illetve Félix, Ferdinánd, Ferdinanda, Fernanda, Fernando, Hanna, Hanna Dóra, Hanna Liza, Hanna Róza, továbbá Jamina, Jana, Janina, Jenni, Jente, Johanna, Luna, Nanda, Nandi, Nándor, Vasilia, Vazul és Vázsony keresztnevűekkel is. Ők mind-mind a mai napon ünnepelnek. Talán a legtöbb névnap ezen a mai napon van az esztendőben, de hogy benn van a top 3-ba, abba szinte biztos vagyok, borítékolni merném. Mindannyiukat köszöntöm a Lost Frequency slágerével, és hoztam ezúttal is egy kis névnapi sztorit. A Janka név kapcsán ezúttal egy kedves budapesti történet jut az eszembe még a 2000-es évek elejéről. Élt a 7. kerületben annó egy idős visszavonult könyvkötő néni, Janka néni, aki egyébként arról volt híres a környéken, hogy a lakása ablaka alatti kis utcai padra minden reggel kitett egy-egy antikváriumból mentett és szépen újra kötött verses vagy novellás kötetet. A könyv elejébe mindig kézzel beleírta, vigyél haza, olvas el, és ha tetszettem, adj tovább egy másik padon. Éveken át amúgy senki sem tudta igazán, hogy ki csinálja ezt. A környékbeliek csak a pad Janka tündéreként emlegették a rejtélyes jótevőt. A dologból végül egy spontán, egész kerületet megmozgató könyvcsere mozgalom alakult ki, és Janka néni apró csende szokása teljesen átformálta a lakóközösséget, bebizonyítva, hogy a név mögött rejlő finomság és kulturális szeretet mekkora hullámokat képes indítani.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Reklám.
1: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5-fős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. Divat, kerámia, grafikai és animációs munkákat mutattak be a Kaposvári Zicsi iskola végzős diákjai az idei vizsga kiállítás megnyitóján. Idén rekordszámú alkotás, összesen 53 tanuló, több mint 120 vizsga munkája látható a város több helyszínén, köztük az Együd Árpád Kulturális Központban és a Vaszari Képtárban. Az iskola igazgatója szerint egy ilyen gazdag és színvonalas kiállítás még nem készült az intézmény történetében. A megnyitót a 13. évfolyamos festődiákok performance előadása zárta. Kaposvárra érkezett a 4 napos Harley Davidson Open Road Tour. A motorosok Győrből indultak és egészen Zágrábig gurulnak, pénteken pedig Kaposváron álltak meg ebédelni. Látványosan vonultak be a Kossuth térre, ahol bárki megnézhette közelebbről is a járgányokat. Szinte teljesen leáll a gépjárműforgalom most vasárnap Balatonszemesen az Extreme Man miatt. A triatlon verseny idején a település több pontját, köztük a Szabadság utcát és a 7-es főút egy szakaszát is lezárják. Így dél és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni. A szervezők és a hatóságok terelő utakat jelölnek ki, a Balaton környékén közlekedőknek pedig hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Aláírta a köztársasági elnök a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényt, így az pénteken hatályba lép. A parlament szerdán fogadta el a jogszabályt, amely visszavonja a 2025-ös kilépési döntést, és megerősíti Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A törvény célja a nemzetközi jogi együttműködés és az emberi jogi elköteleződés fenntartása. Európa legjobb családbarát úti célja lett a Balaton egy nemzetközi turisztikai versenyen. A szakmai zsűri a 4 évszakos turisztikai kínálatot, a családbarát szolgáltatásokat és a változatos program lehetőségeket értékelte, a strandoktól az ökoturisztikai és kulturális élményekig. A szakértők szerint ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy a Balaton már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész éves desztinációként is egyre népszerűbb Európában. Halálos vitorlázó repülő baleset történt az osztrák Alpokban. Egy 72 éves német pilóta egy hegy sziklafalának csapódott, majd mintegy 80 métert zuhant és a helyszínen életét vesztette. A hatóságok vizsgálják a baleset okát, amely mögött műszaki hiba vagy manőverezési probléma is állhat.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Sziasztok, szép napot kívánok a hónap utolsó előtti napján, és milyen szépen kereken indul majd a nyár első hónapja, a június, nem, hogy pont hétfőre esik. No de, Ami a mai napra esik, hát az egy fergeteges sport esemény, úgyhogy a mai napot itt a Rádió Mosban a labdarúgás fogja majd átadni. Belenézünk ebbe, abba, amabba, a csapatok előmenetelébe, az, hogy mit jelent egy ilyen kupa döntő, micsoda pénzek forognak ilyenkor kockán, és előzetesen csak annyit róla, hogy a mai napon, ha nem muszáj, ne menjetek Budapestre, mert óriási lezárások lesznek. Érkező több tízezer ember, akinek viszont van jegye, az időbe induljon, jóval korábban lesz a meccs, mint az általában lenni szokott, és a lezárások, dugok miatt érdemes nagyon korán útnak indulni. A zenén kísérje mindenkit, bármit is csináljon, a Take That és Lulu közös átdolgozása jön már is, a Relight My Fire, majd egy másik átdolgozás Dr. Véressel és Verép Tomival, aztán, ha már köszöntöttünk névnapot, köszöntünk szülinapot.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Közlekedési információk.
1: Nagyon hétvégézik Viber üzenőfalunk, mert csak most kaptuk meg István üzenetét, amit egyébként már hát egy ilyen jó 20-25 perccel ezelőtt elküldött. Azt írta akkor, hogy a füredi csomópontban baleset van, és bár kikerülhető egyelőre legalábbis. Hát azóta már jó pár perc eltelt. Bízom benne, hogy ez a probléma megszűnt, vagy legalábbis személyisérülés nem történt. Esetleg az ilyenkor szükséges, kötelező dolgok helyszínen és stb. Már megtörtént, és nem képez akkora közlekedési akadályt. Istvánnak köszönjük szépen egy utólag és az információkat. Jár a zene Pinktől ezúttal. Aztán folytatjuk a születésnapi köszöntővel.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
3: Egyetlen perc múlva lesz 8:30. Szép napot kívánok nektek. Születésnapi köszöntő itt a Rádió Mosban, és egy gyors múltidézés annak kapcsán, hogy milyen neves emberek születtek május 30-án. Köztük van például Mary Fredriksson, svéd énekesnő, a Roxette együttes énekesnője, aki 7 évvel ezelőtt távozott. Egyébként pont az előző órában énekelt hallgatóinknak. Nála egy évvel korábban született Bíró Ica, aki ráadásul nagyon jó egészségnek örvend. Talán pont köszönhetően annak, hogy fitness szakértő, modell is volt, énekesnő is. Enap híre szülötte még 52-ből Kocsis Zoltán, a kétszeres Kossuth díjas magyar zongora művész karmester, ő már 10 éve nincs közöttünk. Ma született Alexej Leonov, szovjet űrhajós, ő hajtotta végre az első űrsétát egyébként. Mindenképpen ide kívánkozik Benny Goodman, amerikai klarinét művészen a vezető neve, akit amúgy a swing királyának neveznek, számos melódiáját fújják például a Liszt tehetséges klarinétusai is. De ma született Fáy András, magyar író, politikus, nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. Mi a közös bennük és a ma született emberekben a május 30-aiakban? Hát... sziporkázóan intelligens, kíváncsi és rendkívül beszédes ikrekők, akik imádják a társaságot és a változást, rendkívül kreatívak, szabadság szeretők, ambíciózusak és üzleti érzékkel megáldottak. Legnagyobb kihívásuk a csapongás leküzdése, ha találnak fókuszt, akkor bizony brilliáns ötleteiket könnyen anyagi és karrier sikerré formálják. Köszöntsük most őket, boldog születésnapot! Önöknek, nektek forog nem sokára Tate McRae slágere.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Hello, szép napot kívánok! 2:49 előtt Bibi Rexa, után Oli Mörsza a folytatásban. Aztán a következő órában majd a horoszkópok, és persze sok-sok labdarúgás foci háttérinformációk, hiszen a mai nap egy meglehetősen nagy sporttörténelmi pillanat hazánk számára, ugyanis a Bajnokok Ligája döntőjét rendezik ma meg a Paris Saint-Germain, az Arsenallal meccsel majd a Puskás Arénában. És ez azért érdekes, és azért történelmileg fontos számunkra, mert ez az első alkalom, hogy Budapest, és ugye az aréna ad otthont a legrangosabb európai klubtrófea döntőjének, és maga az időpontja is forradalmi, hiszen ez az első olyan BL döntő, amely szakít a hagyományos késő esti időponttal, és a megszokott 21 óra helyett jóval korábban 18 órakor kezdődik majd. Ennek egyébként nagyon egyszerű közvetítési okai vannak, méghozzá az, hogy így Ázsiában is tudják élőben nézni egyrészt, másrészt könnyebb a közlekedés, az odajutás és a hazajutás, úgyhogy ezeket megfontolva döntött úgy az UEFA, hogy Puskás Ferenc örökségénél, azaz a Puskás Arénában fogjuk majd ezt megrendezni. Hogy milyen technikai háttérrel, aztán, hogy milyen sporttörténeti jelentősége van még ennek, többek között ezzel is foglalkozunk majd a mai délelőtt folyamán, miközben olyan zenéket hallgatunk, mint a már megígért Oli Mörsz, utána Guile, vagy éppenséggel Modjo.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság, most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Gyermeknap a Nagypiacon. Ma este lesz a BL döntő. 9 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A hétvégén a szokásoknak megfelelően a Desedán rajtol el a Bazsadó Strand röplabda bajnokság. A 13 fordulós megmérettetést idén 9. alkalommal hirdették meg. A nyári sorozatban a Mezőny Marcaliba, Balatonszemesre, Igalba és a Virágfürdőbe is ellátogat. Gyermeknapi forgatagot szervezett ma délig a családoknak a Kaposvári Nagypiac. A létesítményben arcfestés, csillántetkó, kézműves foglalkozás, lufi hajtogatás, rendőrségi, katonai és tűzoltó bemutató is várja az érdeklődőket. Sőt, egy óriás pandával is lehet fotózkodni. A Somogy vármegyei közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A lánglovagok tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és 1472 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján pedig 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Megerősített személyzettel és sűrített menetrenddel várja a Budapesti Közlekedési Központ a Bajnokok Ligája döntőjére érkező szurkolókat. A szervezés összetettségét növeli, hogy a hétvégén nem csak a Puskás Aréna, hanem a város több pontja, így a Városliget, a Hősök tere és a Kerepesi úti MTK Sportpark is otthont ad különféle eseményeknek, ami jelentős többletfeladatot jelent a társaság számára. A BKK szorosan együttműködik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, a Budapest Airporttal, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a katasztrófavédelemmel is. Holnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Erre figyelmeztetett az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. Mint ismeretes, április elején volt néhány olyan hajnal, amikor bőven fagypont alatti hőmérsékleteket mértek Somogyban is. Ezek a mínuszok pedig komoly pusztítást okoztak a már virágzó gyümölcsösökben. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök pénteken az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi ezeknek a pénzeknek a lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják majd.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégére visszatér a kánikula, így ma is változóan gomoly felhős, többnyire napos idő várható. Elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A csúcsfőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Labdarúgó lázban ég, tehát az ország. Nagyon különleges lesz az, amit ugye Lóri is említett az imintiekben, a BL döntő. Számos érdekességgel készülünk mi is ennek kapcsán. Tessék, még egy plusz adalék. Azért említsük meg a névadót, mármint az aréna névadóját, Puskás Ferencet is, aki ugye a Real Madrid színeiben maga is Beck és BL történetének egyik legnagyobb legendája volt. Például az 1960-as döntőben lőtt 4 góljával. Hát akkor, ha ő 4-et lőtt, akkor most lövök én is 4-et. Mabelt, John Szekkádát, Selena Gomez-t és Szakács Gergőt. Az ő 4-esükkel folytatjuk itt a Rádió Mostban.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: Ahol és akik dolgoznak, nektek kitartást és szép napot kívánok. Ugye főleg a kereskedelemről van szó. Az üzletek megnyitottak, jó forgalmat kívánok. Egyébként azért nincsen nagy mozgás itt a belvárosban. Az előbb kiszaladtam a szomszédos kisboltba. Innen is üdv Balázsnak. Hát forogjon nektek, kedves kis és nagyobb kereskedők, Tayo Cruz, Kylie Minogue és Travis McCoy közös lágere, a Higher. Előtt azonban ajánlok valamit a mai napra, akár strandolást is ajánlhatok, hiszen nagyon-nagyon jó időnk lesz hozzá. És ajánlom például a kaposvári Nagypiac gyermeknapi rendezvényét. Ugye holnap van gyereknap, de már a mai napon is egészen délig várják a kedves érdeklődőket. Pandás élmények, játékok, bemutatók és meglepetések is lesznek a gyerekek számára. Például pandás arcfestés, csillámtetkózás, kézműves foglalkozás, pandatotó és színező óriás panda fotózkodás, ugrálóvár, lufi hajtogatás, bohóca, VR élmény, rendőrségi honvédségi és katasztrófa védelmi bemutatók, illetve ajándék vatta cukor is a készlet erejéig. Miközben a szülők, nagyszülők vásárolgatnak, a gyerekek sem unatkoznak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
1: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
0: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
1: Kettes, jobb kettesre. Tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
0: Hanem középre.
1: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
0: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
1: Szembe semmiképp.
0: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
1: Mi vagyok akkor?
0: Na, kérlek szépen, akkor a te.
1: Egy bunkó.
0: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
1: Van.
0: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Tomakodó. Te nyalizó.
2: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Időjárás jelentés.
6: Sokat nem tudok újat mondani az időjárásról, annyit, hogy ma elér minket a hidegfront, ez ugyan hőmérsékletileg nem jelent túlságosan sokat, mert hogy kánikula lesz. Amúgy is este 8 órától lesz majd esetleg jobban feltámadó szél és felhőség, esetleg szemerkélő eső, tehát szinte elhanyagolható mennyiségben. Ellenben viszont napközben az érkező hidegfront miatt van orvos meteorológiai szempontból hidegfronti hatás. És ez lesz hétfőn is. És egyébként egy csapadékosabb időszakba érünk. Vasárnap, hétfőn, aztán jövő szerdán, csütörtökön, szombaton, vasárnap is két hét múlva hétfőn szintén kell majd némi kis csapadékra számítani. A leghidegebb ebben a nagyjából két hétben az hétfőn lesz 25 fok.
2: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ők voltak a Killers itt a Rádió Mosban méghozzá annak apropóján, hogy hazánkba látogat a banda ezen a mai napon. Ők is a BL-re érkeznek, a mérkőzés előtti showműsor, ez a kick-off show fő fellépői lesznek majd. Hát nem semmi. És ha már a koncerteknél, a bulinál és egyébként a BL-nél tartunk, érdemes megjegyezni, hogy különböző szurkolói zónák lesznek. A Hősök terén például felépítették a hivatalos UEFA Bajnokok Fesztiválját, valamint a Városliget és az MTK Sportpark környékén is érdek, angol, francia, magyar szurkoló lesz majd jelen, és fergeteges bulik lesznek egész éjjel. Most azonban tegyük félre a sportot, következik némi kis asztrológia itt a horoszkópban. Kezdjük mindjárt az ikrekkel, ha már egyszer itt ebben a csillagjegyben járunk. Készüljetek fel arra, hogy ma és az elkövetkező napokban felgyorsul az energiaáramlás körülöttetek. Emberek, tárgyak és gondolatok jönnek és távoznak, egy nagyévű változás kezdődik ma körülöttetek. Rák, ma a képzeleted szárnyaló lehet, gondolatai tiszták és világosak, így minden feltétel adott egy szellemi alkotáshoz, vagy a jövő tervezéséhez. Oroszlán, ma a friss gondolatok és kreatív ötletek között zajlik a napod, és talán ezek olyan intenzíven kavarognak majd a fejedben, amitől esély lehet arra is, hogy elsikkadjon valamelyik. Szűz, ma bármi, amibe fogsz, sikerrel kecsegted, bármi, amit kitalálsz, meg is valósulhat. Vigyázz hát, hogy mit kívánsz, nehogy egy hirtelen esemény vagy valaki sértése, esetleg egy félreértés miatt sötét gondolatok lepjék el az agyadat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Íme a folytatás. Mérleg, ma annyira erősen működhet az agyad kreatív szeglete, hogy szinte elveszel majd az ötletek, elképzelések tengerében. Skorpió, ma a lelkesedésed, pozitív életszemléleted átterjedhet a környezetedre, és különösen egy valakit érint majd meg, aki valamilyen módon talán közeledni fog majd hozzád. A kérdés persze az, hogy be tudsz-e vállalni most egy friss kapcsolatot, hiszen jó esély van arra is, hogy mindez érinteni valaki mással is a viszonyodat. Nyilas, ma a környezeted számára nyilvánvalóvá válik egy sikered, és hirtelen a figyelem középpontjában találhatod magadat úgy is, hogy te magad ezért igazándiból nem is nagyon lelkesedsz. Bak, a mai napod a változásról, változtatásról szólhat. Talán azt fontolgatod, hogy valami friss dologba kezdesz, de az is lehetséges, hogy egy új szintet céloznál meg valamiben, ami lehet egy munkával kapcsolatos dolog, de akár egy magánkapcsolat is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A horoszkóp harmadik részében vízöntő, pénz, karrier, izgalmas kapcsolatok, ma ezek körül foroghatnak a gondolataid, amikor megtervezed az előtted álló napokat. A legtöbbet pedig akkor tudod kihozni az elképzeléseidből, ha ma meghallgatsz egy jó tanácsot valakitől. Halak, ma egy hosszabb távú elkötelezettségeddel kapcsolatban támadhat probléma, vagy annak a lehetősége, hogy újra tervezd az egészet. A változás viszont mindig hozhat jót és rosszat is, ezt tartsd szem előtt. Kos, kemény munkádnak és erőfeszítéseidnek ma láthatod meg az eredményeit is, legyen az egy magánjellegű projekt, vagy a karriereddel kapcsolatos dolog. Bika, ma érezheted, láthatod valakinek az érdeklődését irányodba, de nem teljesen biztos, hogy ennek örülni is fogsz. Van esély ugyanis arra, hogy ez az érdeklődés nem teljesen önzetlen.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Ő volt Taylor Swift, és további nagy sztárok érkeznek. Na meg jó sztorik a következő órában. 20 a csúcson ismétlés Maóval és Molival már is. Előtte még friss hírek, benne a ma reggeli füredi csomópontos balesetről bővebb információkkal. Itt a Rádió Mostban.
1: Reklám.
2: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Két autó karambolozott egy forgalmas kaposvári csomópontban. Nyárköszöntő futóverseny a Zselicben. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Két személygépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. A Somogy vármegyei közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A lánglovagok tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és 1472 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján pedig 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Tizedik alkalommal szervezte meg ma nyárköszöntő futóversenyét Kardosfa térségében a Somogyi Erdőgazdaság. A megfáradt futókat vadpörkölt és langolló is várja a célban a ropoi pihenőhelyen. Miközben a környéken egymást érik a szemléletformáló családi és erdészeti programok. A rendezvény ideje alatt nagyjából 13 óráig a Zselic több pontján forgalomkorlátozásra kell számítani. Gyermeknapi forgatagot szervezett ma délig a családoknak a kaposvári nagypiac. A létesítményben arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, lufi hajtogatás, rendőrségi, katonai és tűzoltó bemutató is várja az érdeklődőket, sőt egy óriás pandával is lehet fotózkodni. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök pénteken az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi ezeknek a pénzeknek a lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják majd. Holnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Erre figyelmeztetett az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. Mint ismeretes, április elején volt néhány olyan hajnal, amikor bőven fagypont alatti hőmérsékleteket mértek Somogyban is. Ezek a mínuszok pedig komoly pusztítást okoztak a már virágzó gyümölcsösökben.
1: Időjárás jelentés.
4: A hétvégére visszatér a kánikula, így ma is változóan gomoly felhős, többnyire napos idő várható. Elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Okay, let's go!
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Hát hello,
5: sziasztok! Ismét itt a kuszalista, jelentkezik a hacs, drága hallgatóink, ráadásul van egy nagyon jó hírem. Egyrészt a mi Vilikénk túl van a műtéten, és mielőtt megkezdené rehabilitációs kis kurzusát Tahitin, a tűrszoknyás lányok között, beugrott hozzánk, mert hát nem tud nélkületek és nélkülünk élni. Hát szia, Vili!
7: Hát szia, lebuktattál, mert mindenkinek azt mondtam, hogy Harkányba megyek. Hát most tessék meg Tahitire, tűrszoknyás lányokat kergetni két mankóval. Fejem Delon, testem Stallone, Terminátor, tiszta vas bennem minden.
5: Örülök, hogy jól vagy, és hát igaz, majd nélkülöznünk kell egy kicsikét, de legalább most eljöttél hozzánk, és ez egy nagyon-nagyon jó gesztus, mert azért tudjátok azt is, drága hallgatók, hogy ilyenkor az ember nem úgy mozog ám, mint ahogy
7: egyébként.
5: Nixugribugri, így van, tehát, hogy arra is szívem, mint mankóval minden egyébben bejött, mert hát a 20 a csúcson az, az
7: aki fontos. Már használt mankót, egyetért felem, a leglehetetlenebb jószág a világon, elhagyod, eldől, útba van, egy nagyon doglucsiál tehermentes, itt nyilvánvaló.
5: De akkor most pszichikailag rendben vagy?
7: Igen.
5: Jó.
7: Tudsz kölcsön adni?
5: Nem anyagilag.
7: Megyek Tahitire, kéne röppülő útra.
5: Kéne egy kis kötőpénz. Na gyerekek, ma sok dolgunk lesz, hiszen egyrészt hozunk 4 újdonságot, valamint persze a retro helyezettet sem hanyagoljuk. Ezen felül pedig mindent megtudok arról, milyenek is vagytok igazából, oké? Nem lesz titok, lerántom rólatok a leplet, csupaszra vetköztetem a lelketeket és személyiségeteket, itt fogtok előttem állni pőrén.
7: Te jó Isten.
5: Na jó, nem kell megrémülni, gyerekek.
7: Cölibátus, most vonulsz be.
5: Isten őriz. Azért nem lesz ennyire durva a dolog. Megtudhatjátok magatokról, barátaitokról, és persze rólunk is, hogy milyenek vagyunk. Oksi, nagyon izgalmas lesz. Pszichológiai teszteken vehettek ma velünk részt. Vili már nagyon
7: én
5: várja.
7: Én kezdem, igen.
5: Vili hogy nagyon várja.
7: Kértem az egyik dologból most pszichológia. Mégis ott sem már te kis ízeg.
5: Ne, semmi, ne gondoljatok semmi durva mélységre. Amikor elolvastam ezeket a teszteket, tényleg érdekesek, mert olyan szituációkat fogunk így felvázolni, amely szituációban dönteni kell, hogy mit választanál, és ez sok mindent elárul rólad.
7: Elképesztően egyetértek.
5: Hogy?
7: A viselkedésünk, bemész egy terembe, köszönsz, nem köszönsz, hogy hova üsz le, ezek sok mindent elárulnak rólunk.
5: Így van, ráadásul mi egy picit ennél azért mélyebbre megyünk, hogy bizonyos helyzetekben, ami lehet, hogy egy pillanatnyi krízis helyzet, hogy döntenél?
7: Igen.
5: Nagyon sok mindent elárul. Nagyon izgi lesz, úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen, drága hallgatók. Bemelegítésként hozunk egy újdonságot. Martin Garrix és Ed Sheeran összefogtak, és Repeat It címmel egy vadonatúj dalt jelentettek meg. Újdonságként ezzel kezdünk.
8: A 16.

0: újdonságunk szólt Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala Repeat It. Mi pedig akkor belekezdünk.
1: Ilyetem, hogy Repeat?
0: Repeat
1: tehát
0: It.
1: Tehát repeta.
0: Repeat It. De az ismételd azt jelenti, meg.
1: Ismételd meg. Vegyél még krumplis tésztát.
0: Így van. Vilikém, hallottál-e már a széktesztről?
1: Szék.
0: Székteszt.
1: Székjátékról hallottam, hogy le kell ugrani lóról, ezt lóháton is játszak, úgy nehezebb egyébként, de mindig egyek, van öt lovas, de csak négy szék, és mindig egyek kevesebb szék lesz, és aki le tud helyfoglalni. Ezt lehet
0: ja, hogy ezt
1: simán
0: lehet,
1: lova,
0: lehet gyalog szokták csinálni, igen? Ezt lóról kell néha csinálni, és
1: nehezebb.
0: Lóról leugrani és leülni a székre.
1: Igen.
0: Atya úristen, hát micsoda folklorisztikus újdonságokat tudok meg tőled, Vilcsi. Ha, minden.
1: Ezt még nem csináltam meg.
0: Ezt akartam mondani, hogy mikor. Hát ez lassan menni fog.
1: Kell hozzá.
0: Mondtam, csinálok neked egy fiókot az OnlyFans-en, most már ebbe lesz a csípőd. Na, gyerekek, csináljuk meg ezt a pszichológiai tesztet. Ti is vegyetek benne részt ezzel a bizonyos széktesztel, főleg a munkahelyi hierarchiában betöltött szerepből következtetnek a pszichológusok arra, hogy milyen emberek is vagyunk. Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, vagy irodába, vagy egy helyiségbe, ahol ott áll egy asztal.
1: Tárgyaló.
0: Hát egy tárgyaló asztal, vagy mint egy étkező asztal, egy hosszú téglalap alakú asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
1: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
0: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz. A
1: fotelba.
0: Főnök mellett lévő fotelba. A főnök ölébe. A főnök ha a főnök mellett lévő két széket, tehát a főnökhöz legközelebbi két szék legyen mondjuk az egyes székpár.
1: Igen.
0: Az asztal közepén, kicsit messzebb már a főnöktől, az a kettes székpár, és az asztal végén lévő két szék egymásra hármas szemben az székpár. A hármas, és van egy szék még plusz, az a négyes szék, az csak egy szék, az pontosan a másik asztal főn szemben a főnökkel található. A kérdés az, hogy melyiket választanád?
1: Én először is megkérdezném, hogy bárhol leülhetek? Én mindenhol megkérdezem. Tehát az, hogy azt mondja, hogy mindegy, mert jobb, ha azt mondja, hogy tessék foglalja a helyet, és mutatja, akkor nyilván adott a hely.
0: Aha, nagyon illedelmes
1: ha
0: vagy,
1: mondja,
0: és intelligens. Na, én leszek most a főnök. Vilikém, bárhova leülhetsz.
1: Kettes, jobb kettesetet bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
0: Hanem középre.
1: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
0: Na hát akkor elárul, és ti drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
1: Szembe semmiképp. Szembe még egy családi asztalhoz se ülök le, hogyha mit tudom én, elmegyünk valakihez, beszélgetnünk, és meghívnak bennünket ebédelni, vacsorázni, vagy étkezünk, vagy csak leülünk egy étkező asztalhoz, akkor se ülök az asztal főre.
0: Ez érdekes. Én attól tenném függő, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé. Uh-huh. És inkább közelülnék hozzá, mint távol.
1: Hát viszont... ezért választottam a közepét.
0: Értem, de hogy
1: nem
0: én inkább közelebb.
1: Közel, aha, nem, aha. Nem ülök bele a komfortzónájába, az ölébe se ülök, mert hát nem ülök bele, és nekem ez az ideális. Na, mi vagyok akkor?
0: Na, kérlek szépen, akkor a te.
1: Egy bunkó.
0: Nem. Ti, drága hallgatók, azok, akik a kettes széket választanák, mint te, az asztal közepén, nem túl távol, de nem is túl közel a főnökhöz, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Ha kell, előlépsz, de nem te kezdeményezed ezt az előlépést. Hm. Van benne valami?
1: Van. Az, hogy melyik oldalra jó, vagy balra megyek, tehát bal kettes,
0: annak
1: kettes.
0: Nincs, annak az igazából ilyen fronton nincs jelentősége. Na, akik az egyes széket választanák, mint én, akik legközelebb a főnökhöz.
1: Mert egy szentelen tolakodó.
0: Te nyalizó! Ha a főnökhöz legközelebb, nem viccelek egyébként, ha a főnökhöz legközelebb lévő széket választod, nagy eséllyel azok közé az emberek közé tartozol, akik jól érzik magukat a hierarchiában, tiszteled a vezetést, lojális vagy, szeretsz egy erős csapat részeként működni, és akkor érzed magad igazán biztonságban, ha pontosan tudod, hogy mi a szereped, nem feltétlenül akarsz azonnal irányítani, de a helyzet úgy kívánja, készen állsz átvenni a kezdeményezést.
1: Na, tudtam én, hogy király lesz.
0: Én aztán nem. De ezt csak olyan asztalnál teszem meg, ahol van egy személyes jó viszony a főnökkel, és adott esetben valami olyan értekezlet megbeszélés van, ami tudom, hogy érint. Uh-huh. Tehát nekem, ha jóba vagyok a főnökkel, nem gond mellé ülni, de nem akarok, tehát hogy nem vagyok eminens. Főnök, azért ültem ide, hogy hozhatok neked egy kávét? Ilyet én nem csinálok. Na, akik mondjuk a hármas széket választanák,
1: az
0: tehát
1: messze,
0: a...
1: Az még messze van a főnöktől?
0: Az van majdnem, hogy a legmesszebb a főnöktől, de egymásra szemre az asztal oldalán. Határozott és megfontolt emberek ezek. Igaz, részt vesznek a megbeszélésen, kérdeznek is, ha kell, de főleg megfigyelnek. Sőt, nem fogadnak el mindent automatikusan csak azért, mert egy vezetőtől hangzik el. Szeretik több oldalról megvizsgálni a helyzetet, de az egészséges távolságot mindig megtartják.
1: Ez jó, ez is jó.
0: Aztán...
1: mi van a szembenévővel?
0: Így van, ki az, akinek van vér a pucájában, és leül szemben a főnökkel, a négyes szék?
1: Van olyan is, aki megmondja, hogy odébb ül a főnök, és odébb ül a helyére.
0: Az szép, igen. Az nem ül valószínűleg sehova. Igen. Na figyeljetek, a négyes szék, ez van a legmesszebb a vezetőtől, de pontosan vele szemben. Sokszor többet látnak, mint amit megmutatnak. Nem a hangerővel érvényesülnek, szeretik átlátni a környezetüket, figyelni, hogy melyik vélemény kihez köthető. Csak akkor szólalnak meg, amikor valóban fontos mondani valójuk van, de szembe mernek nézni akár a vezetővel is.
1: Érdekes.
0: Nagyon érdekes.
1: Mi van akkor, hogyha én bemegyek, és azt mondja a főnök, illetve akihez mentem, hogy üljünk át a fotelokba. Na, akkor mi van?
0: A főnök részéről akkor ez egy bizalmi dolog. Tehát ha már mondjuk átültet az irodaasztaltól, akkor gondolom az egy bizalmi dolog, de hogyha van az irodájában egy ilyen fotelberendezés, nekünk például van egy közös ismerősünk, ahol olyan az iroda, hogy ilyen fotelek vannak, ott például látod, én egy csomószor odaülök közvetlenül mellé, te is oda szoktál közvetlenül mellé ülni, de csomóan ülnek így. Ez mondjuk általában attól is függ nyilván, hogy ki mekkora szerepet vállal abban a megbeszélésben, vagy hogy kit érint jobban az a megbeszélés. Nyilván ez
1: neked Sámbid is lesz. Az a legkisebb.
0: Kokosülő.
1: Tényleg, Sámbid nem lehet, nem vihetek be. Én behoztam, most áldom, köszönöm.
0: Na ti drága hallgatók, hova ülnétek? Sok mindent elárul, és tényleg érdekes. Na, nem sokára megyünk tovább, és jön a következő kérdés. Szoktál-e káromkodni, ha stresszes helyzetben vagy?
1: Kicsúszik a számom.
0: És ti hogy vagytok vele? Szerintem nagyjából mindenkinek. Na eláruljuk azt, hogy ez hiba-e, vagy sem?
1: Nem szép. Pláne, hogy a haja más, nem jó.
0: Lehet, hogy nem szép dolog, de mi most pszichológiailag közelítünk. Na gyerekek, egy újabb újdonsággal folytatjuk. Norma Jean Martin, In Core című dala következik. Kíváncsi vagyok, hogy felfedeztek-e benne valamilyen hasonlóságot, emlékeztete valamilyen dalra. Listánk 14. helyén mutatkozik be, ez jön most.
2: A 14.

0: 20 a csúcson. Ő volt Norma Jean Martin és az In Core című dal. Eszedbe jutott a ritmusáról valami? Nelly Furtado
1: az.
0: Man Eater című dala.
1: Az. Mindig van új a nap alatt.
0: Hát ezek szerint nincs. Mert ugye ez nem a dal feldolgozása, de biztos vagyok benne, hogy volt ilyen kiadói megegyezés, hogy belenyúltak a samplingbe.
1: Oh, de well. Szakmaira fogalmaztál.
0: Igen, nagyon epic megfogalmazás volt. Megörülök ezektől a hunglis kifejezésektől. Ki vagyok, amikor egy marketing megbeszélésen, és az EDM-et küldek. Mondd ki, hogy hírlevél. Ne EDM-ezzél meg az IT-t, meg a TC-t, meg a PDC-t, meg a DPP-t. Megőrülök ezektől. Na, gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok? Folytatjuk a pszichológiai tesztet.
1: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
0: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy azt
1: a... Akkor igen.
0: Tűnös élet.
1: Az a ronyba tekert.
0: Na, igen, igen. De hogy egyszerűen, szerintem mindannyian vagyunk ezzel így, hogy nem szép dolog, és nem is káromkodunk itt nyilván. De hogy tényleg azzal, hogyha bevered magad, a fűszfán fücsülő rézangyalát.
1: Még sose sikerült kimondom.
0: Nekem se. Azt a betonba öntött ólomlábú füttyös baglyot. Ez valahogy sose vezeti le. Bezzeg az, hogy az a jó pillanat. Anya, az, aki nem rakott tűzbe, ahelyett, hogy bőcsőbe rakott volna te. Na, hát képzeljétek el, hogy a káromkodás állítólag, pszichológiailag egyáltalán nem baj. Nyilván akkor, hogyha az emberben felgyülemlő feszültséget vezeti csak le. Pszichológiai megközelítésben ennek pontosan itt a helye, úgy nevezik a pszichológusok, hogy ez egy villámhárító. No, de nem mindegy, hogy mikor káromkodunk. Hogyha kötőszóként használod a csúnya szavakat, az ugye nem, a irány az iskola, mert egy csutyi vagy, ugye ez azt jelenti pszichológiailag is. De hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, újabbnál újabb kutatások igazolják, hogy a káromkodás hihetetlenül jól vezeti le a feszültséget, kimutatható fájdalomcsillapító hatása is van.
1: Levezető hatása van, levezeti az idegességemet.
0: Így van, mint egy villámhárító, és ahogy mondtam az előbb, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása van, igaz vényre nem kapható 100 mg-os aspirin tabletta, de igen. De igen. Na, a szakemberek szerint a káromkodás során a szervezetben olyan hormonok szabadulnak fel állítólag, mint például az adrenalin, amely aktiválja a harcolj vagy menekülj reakciót. Ez a folyamat nem csak a fájdalomérzet csökkentésében játszik fontos szerepet, hanem a stressz szintjének csökkentésében is. Egyes szakemberek szerint a káromkodás társadalmi szempontból is fontos, mert hogy a közvetlen és nyílt kommunikáció, amelyet a káromkodás gyakran kísér, segíthet az emberek közötti érzelmi kötelékek erősítésében, valamint a stressz levezetésében. Most elképzelem a piros lámpánál álló autósokat, hogy milyen szinten segíti az érzelmi kötelékek erősítését. Már mit csinálsz? De hogy állítólag tényleg ez
1: mondják. Trumplé vetted a jogsit, te.
0: Ja, ilyeneket szoktak, igen.
1: Rosszabbakat is.
0: Hogy mit csinálok veled, kinek a hátán, és mit csinálsz.
1: És
0: hát
1: a drága jó édesanyád, az hogy van?
0: Szegények van? Pedig, ők tehetnek a legkevésbé. Összességében elmondható tehát, hogy a káromkodás egy olyan eszköz is, amely hozzájárulhat a mentális és fizikai egészség megőrzéséhez. Jusson mindig eszetekbe, ha beveritek a lábatokat. Ez a mondat, amit most tőlem hallottatok. Mert hogy igen, a fűzfán fütyülő rézangyal nem segít. Az nem segít kellene. Na gyerekek, nem sokára folytatjuk egy újabb pszichológiai tesztel, megint egy szituációba találhatjátok magatokat. Arra fogjuk a választ keresni, hogy ha kiraknak eléd 5 telefont, és ezen az 5 telefonon egyszerre csörrennek meg ezek a telefonok, és 5 különböző az életedben fontos ember szerepel, vajon kinek vennéd föl először a telefont?
1: Neked.
0: Nagyon érdekes, ki fogjuk deríteni. Előtte azonban meghallgatjuk blokkunk záró dalát, Sombr Potential címmel egy új dallal jelentkezett, ugye ráadásul ő már egy másik dallal is itt van a listán, most nagyon fut ez a fiatalember, ugye a Home Record című dala még mindig top listás nálunk, de már itt az új felvétel, Potential, ahogy mondtam. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán jövünk vissza a nagy telefontesztel.
2: A 10.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
5: Hi, it's Arnold Schwarzenegger. The Terminator is listening to Hus a Csúcson. I'll be back.
0: A Kusz a 20-as slágerlista.
6: Visszatértünk és folytatjuk tovább a Kusz a 20-as slágerlistát. Ugye kiderítettük már azt, hogy ki milyen, hogyha a főnök melletti széket választja, vagy a főnöktől távol.
7: Káromkodni nem olyan nagy bűn, de ne lássák azért sokan.
6: De hát, sőt, nem is az, hogy nem nagy bűn, hanem pszichológiailag nagyon fontos.
7: De nagyon csúnya.
6: Hát oké, de hogyha bevered a lábad és egyedül vagy otthon, kit zavar?
7: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
6: Jó, oké, nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
7: hogy a BKV-nek vagyok... a szőatja az, aki kitalálta ezt a villamos, nem tudta arra tenni a fogantyúját, az. Az a sárga édes anyád, az.
6: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
7: Utalom rajta, aki főtalálta.
6: Na gyerekek, folytassuk egy újabb pszichológiai teszttel. Képzeljétek el, hogy egy asztal előtt álltok, az asztalon 5 telefon van, mindegyik elkezd egyszerre csörögni. Nyilván lesz itt a felsorolásban néhány olyan személy, aki vagy már nincs az életünkben, vagy adott esetben még nincs. De tegyük fel, hogy mindenkinek mindene megvan. Szülei is élnek, még gyerekei is vannak. Az egyes telefonon hív az édesanyád, a kettes telefonon a főnököt hív, a hármas telefonon a partnered, barátnőd, barátod, feleséged, férjed, tehát a társad. A négyes telefonon a gyereket hív. Az ötös telefonon pedig a szomszédot hív. Na vajon melyiket vennéd föl?
7: Hát jó anyámod.
6: Édesanyád hívását vennéd föl.
7: Szerinted minden alkalom ő lenne az első, aztán a, nyilván a feleségem.
6: Uh-huh. És a gyerek?
7: Büdös kölk. Mit akarom?
6: Az én biztos, apukája.
7: Már biztos, meg is zseppészkő neki, lóvékő neki. Összetörte a kocsit. Na.
6: Ez óriási. Na igen. Hát ugye nekem sajnos nincs gyerekem, úgyhogy nem tudok ilyen formát dönteni, mert hogy iránta ugyanúgy kialakulhat az aggódás. Nyilván a partnered számát. Igen, tehát hogy én is először édesanyámat venném fel, ahogy mondod, másodikként a páromat, harmadikként nyilván a gyereket, negyedikként a főnököt, és ötödikként talán a szomszédot.
7: Az biztos, hogy hívjuk. De ha jó nem. Szomszéd fölveszünk, ha nem, akkor
6: na gyereke.
7: Este rád a diófága.
6: Várj, a káromkodó is részem már túl vagyunk. Azok, akik az édesanyjukat vennék fel először, azokra pszichológiailag a következő dolog jellemző. Erős kötődés. A család meghatározó helyet foglal el az életükben, erős a kötődésük, ahogy mondtam, emellett erős felelősségérzet is dolgozik bennük, mert ugye valószínűleg segíteni kell. Empatikusak, gondoskodók, de bizony van bennük jócskán megfelelési hajlam is, mert hogy fontos, hogy ne okozzanak csalódást. Látod, Vili, mi ebben ugyanolyanok vagyunk. Megfelelési hajlamunk van.
7: Hűha.
6: Akik a partnerüket, szerelmüket vennék föl először,
7: a szerelmes.
6: A leginkább elkötelezettnek...
7: Az nem tud gondolkodni. Rózsaszínű köd, lebeg.
6: Leginkább elkötelezettnek nevezhetjük az ilyen embereket. Állítólag romantikusak is, fontosak nekik az érzelmek, amik a partnerükhöz kötik őket. Emellett együttműködők, mélyen kötődők és megbízhatóak is.
7: Na látod.
6: Ezt mondják rájuk. Aki a gyermeke hívását veszi fel először. Ezekre az emberekre jellemző a család központúsága leginkább. A döntéseikben ez az egyik fő szempont. a felelősségérzet, az éberség, a prioritás kezelés, tehát jellemzően rangsorolják a helyzeteket, és a védelmező hozzáállás is jellemző rájuk, ösztönösen óvnak. Mondjuk szerintem az anyukák közül, tehát hogyha a hallgatóink között azok a nők, akik anyukák már, szerintem ők azok, akik mondjuk először esetleg a gyereküket vennék föl szerintem.
7: Tehát hát más az anya-lánya, anya-fia kapcsolat, azt hiszem, mint egy japánnál.
6: Igen, de hogy...
7: Már nem biztos, ott is a hölgyeknél is nagyon fontos szerepet tölthet be az anyuka. Hú-hú.
6: Persze, értem, csak egy anyuka szerintem a gyerekének előbb veszi föl a telefont, mert valahogy lehet, hogy nálunk férfiaknál az anyukánk felé lévő ilyen aggodalom...
7: Kötődés
6: hasonlítható az, mint amikor egy fiatal anyuka a gyerekének, aki a suliból jön haza, vagy akármi, veszi föl, tehát hogy itt húzok párhuzamot, aztán lehet, hogy butaság. Na de...
7: Nem, szerintem nem.
6: Aztán aki a főnökét veszi fel először?
7: Hát annak van baja.
6: Nem mondj ilyet. Bizony amellett, hogy nagy a felelősségtudatuk, valószínűleg óvatosak, vagy szorongók is, mert hogy a megfelelés és a félelem is mozgathatja ezt a priorizálást.
7: Ugye mondtam, hogy van baja.
6: A maximalizmus is jellemző ezekre az emberekre, de sajnos ma már tudjuk, hogy az nem feltétlenül egy jó tulajdonság, hiszen a saját érdekeket háttérbe szoríthatja, sőt némi kényszerességre is utalhat, mindemellett fegyelmezettséget és szorgalmat is mutat az, hogyha a főnököd veszed fel először. Aztán végül szerintem a
7: szomszéd,
6: hát a szomszéd igen, ez nekem fura, hogy nem nagyon tudok olyan embert az ismeretségi körömbe, aki szerintem a szomszédját venné föl ezekhez az emberekhez
7: sőt,
6: képest.
7: Na, mit akar már megint?
6: Vagy van benne szorongás, mert attól félsz, hogy csak akkor hív a szomszéd, ha valami gáz van a lakással vagy a házzal. Na, azt mondják a pszichológusok, hogy a szomszéd hívását először felvevők, ez a tett főként a probléma érzékenységre utal, hamar felmerül bennük, hogy gond lehet. Elővigyázatosak is, mert folyton készen állnak egy kritikus helyzetre, amikor ugrani kell, hogy mentsék a menthetőt. Látod? Mondtam neked. Hogy ők inkább aggodalmasak, tehát hogy nem azért veszik fel a szomszédot, hogy hát szevasz drága, marcsikám, hogy vagytok, hanem az, hogy úristen, remélem nincs valami baj. De érdekes. Na, nem sokára folytatjuk, gyerekek, hozzuk a retro helyezettet is, aztán jön egy utolsó záró teszt, ami talán a leginkább megmutatja azt, hogy krízis helyzetben az ember mondjuk milyen döntést hoz. Ezzel jövünk nem sokára. Előtte azonban megmutatjuk a mai napunk utolsó újdonságát, Lady Gaga, Willike nagy barátnéja, Jaja, Shape of a Woman címmel egy új dalt jelentetett
7: meg. Csak ő nem tudja, hogy én a barátja vagyok.
6: Igen, ez egyoldalú barátság, de attól még hű és kitartó. Ez az újdonság következik, Shape of a Woman listán 9. helyéről.
1: A 9.

0: több, mint slágerlista.
1: Mennyit vagy még a reptéren? Van még fél órám, akkor visszaül, a pont műsort csinálunk a Mao-val.
2: Ja, bocsánat, van, persze van.
1: Na, akkor...
2: Egykor indul csak, úgyhogy...
1: Akkor visszahívlak, na, örülök.
2: Szia.
1: Fényképezzé, hello. Egy apámban, most Pekingbe.
3: Na gyerekek, látjátok? Ilyen egy apuka, aki felveszi a telefont azonnal a fiának. Jaj, de jól jött ez ki, gyerekek, hogy a dal alatt megcsörred Moli telefonja, és egyébként már hívtak páran, de nekik nem vetted fel a telefont, kinyomtad, viszont látod, még szólt a dal, igaz, de tudtad, hogy nem sokára vége, de Zsombinak azért felvetted. Milyen jól tetted, ez nagyon szép. Jaj, gyerekek, hát ez bizonyítja a legjobban, amit az előbb beszéltünk. Itt egy gondoskodó apa, te.
1: Miket mondtam, nem is tudom, miket
3: beszéltem. Büdös kölyke biztos pénzt akar kérni, de látod, milyen aranyos, jaj, és Zsombit nagyon szeretem, olyan aranyos kis figyelmes.
1: Fogja magát egyedül kívül egy japánba, lüttyen néha, de bírom.
3: Így is kell.
1: De miért nem visz egy engem például magát?
3: Ja, azt mondjuk más. Most a csajok parkolópályán vannak?
1: Nincsen most barátnőd.
3: Igen? Uh-huh. Van olyan időszak, amikor az ember egy kicsit parkolópályára teszi a csajokat, mert úgy elég. Elég, aztán majd új lendületet.
1: Fordítva volt, de így is jó.
3: Na, olyan is van. Olyan is van. Na gyerekek, már is meghallgatjuk az ötödik helyezettünket, ami micsoda, Vili?
1: Hát a retro.
3: A retro!
1: És nem mindegy, hogy mikor hallgatsz a retrót, ezt is tudom.
3: Így van. Na, ugye. Nemrég lett 73 esztendős Richard Page, amerikai zenész, aki a 80-as évekbeli Mr. Mister nevű zenekar énekes basszus gitárosa volt. Egyébként azt kevesen tudják róla, hogy olyan előadóknak is írt dalokat, mint Barbara Streisand, Celine Dion, Donnie Warwick, vagy akár Josh Groban. 1994-ben társszerzője volt egy Madonna slágernek, az I Remember-nek például, de Jay Graydonnal együtt írta a 80-as évekbeli Gimme a Break című televíziós sitcom sorozat fő cím zenéjét is. Szerintem azonban a Mr. Mister nevezetű zenekart ismerik a legtöbben, ráadásul azt a dalukat, amit a legtöbbet hallgattak meg tőlük a világon, az 1985-ös Broken Wings című dalt, amit most meghallgatunk, hiszen ez az eheti retro helyezet.
1: Hallottam benned egy picit, azt hittem, hogy más hallgatunk meg.
3: De kellemeset.
1: Kellemeset.
3: Na, látod, ez is egy jó pszichológiai teszt, hogy fejlődőképes vagyok.
1: Kapsz két dombot vagy.
0: Húz a csúcson!
4: Gyönyör a kövön.
5: Oh, that's nice.

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a Csúcson.
1: Ők voltak a Mr. Mister és a Broken Wings című dal, de jó kis felvétel volt 1985-ből, ez volt a retro helyezettünk. Végezetül nincs sok időnk, gyerekek, megint stressz helyzetbe hozlak benneteket egy pszichológiai szituációval. Döntenetek kell. Belépsz egy helységbe, a következőt látod. A szoba másik felében egy kisgyerek sír egy járókában. Az asztalon csörög egy telefon. A konyhapulton éppen folyik ki a víz a mosogatóból. A tűzhelyen éppen ég oda egy étel, illetve a földön hever egy összetört akvárium és egy halacska csapkod a vizes flaszteren. Kihez, mihez lépsz oda először és cselekszel?
2: Elzárom a mosogatóba a vizet.
1: Igen.
2: Megmentem a halat.
1: Kettő.
2: Hát a kisgyerek mindenképp, hogy ránézek legalábbis, hogy mitől nyerog.
1: Hogy mitől nyerog, úristen. Milyen kis finom lélek vagy. Ez is sok mindent elárulám pszichológiailag. Na, hát én képzeljétek el, ez durva, de hogy én először először a halat venném fel a földről, aztán lekapcsolnám az odaégő ételt, elzárnám a csapot, mennék a kisgyerekhez és a telefonhoz. Na, kezdjük veled. A túlfolyó mosogatót választóknál lehet azt mondani, hogy ezeknek az embereknek a kontroll és a rend az kulcskérdés. Azonnal azt kezelik, ami csak még tovább ronthatja a kaotikus helyzetet. Rendszer szemlélet, megelőzésre törekvés és fegyelmezettség is jellemző rájuk, de hajlamosak a maximalizmusra a pszichológusok szerint. Aki Na. ezt választotta, drága hallgatók, ezre jellemző rá.
2: Nincs különbség a gáz és a mosogató között?
1: De van. Aki az odaégő ételt választja először, célorientáltság és realitás érzék jellemző rájuk főként, hiszen a konkrét kézzel fogható problémákra reagálnak először. Gyakorlatiasak, mert nem csak az érzéseikre hallgatnak, hanem az eszükre és a gyors megoldásokra is.
2: Ez jó.
1: De szerintem hasonló a kettő, ahogy így kiveszem ebből, a túlfolyó mosogató és az odaégő étel hasonló, csak az odaégő ételhez menők azok...
2: Több veszélyt rejt magában.
1: Igen, tehát azok valószínűleg a veszélyre nehezebben vagy keményebben.

0: érzet, mindemellett gyakorlatiasak is, nem pánikolnak, hanem cselekszenek. Aztán a kisgyerek, aki a kisgyerekhez megy oda először, nagyon erős érzelmi intelligenciára utal ez a cselekedet, valamint talán túlzó gondoskodó természetre is, illetve kapcsolatközpontúságra, tehát az emberek mindig előrébb szerepelnek a fontossági sorrendben a tárgyaknál vagy a feladatoknál, esetleg az állatoknál. Nem biztos, hogy mindig a legpraktikusabb megoldás ez, de az biztos, hogy arra koncentrálnak ezek az emberek leginkább, ami emberileg a legfontosabb. Mert hogy ez a kisgyerek nem volt közvetlen veszélyben ebben a helyzetben, igen, ő csak bőgott, mert mondjuk zavarja, hogy csörög a telefon.
1: Hogy lehozom át az étel.
0: Igen, hát mondjuk az, aki a telefont veszi föl először, állítólag nagyon erős a felelősség tudata. Ez igen, mondjuk számomra fura, mert hogy az nem zavar, hogy folyik a csap, a hal mindjárt megfullad, a gyerek ordít, és hogy leég a kaja, de te telefonálsz. A gyors reagálás egyik alaptulajdonságuk állítólag, és azt mondják, hogy ezekben az emberekben kicsi szociális függés is lehet, mert hogy priorizálják az információt. És hogy az fontosabb nekik, hogy megtudják, hogy mi van a túloldalon, mint sem, hogy cselekedjenek.
1: Ezt a részét elfogadom.
0: Ne feledjék ezek az emberek, hogy nem mindig az a legfontosabb, ami éppen a legfontosabb. Uh-huh. Ez egy érdekes mondat. Ez legyen a zárszó.
1: Nem minden az, aminek látszik.
0: Ezt is mondhatjuk. Ezt is mondhatjuk. Nem mindig az a legfontosabb, amit a legfontosabbnak gondolunk. Tehát, hogy érdemes egy picit azért jobban ránézni a dolgokra. Na, drága hallgatók, nektek milyen eredmények jöttek ki, milyen emberek vagytok? Belevalók? Akkor jöjjön az utolsó teszt, hallgatod a 20-a csúcson? Nagyon jó ember vagy. Van ízlésed, szereted a minőséget. Na jól van. Hát ennyi volt már a 20-a csúcson. Vilike, szeretettel
1: meghívsz.
0: Várunk vissza.
1: Jó, Tajtiről, a tűzszoknyás lányoktól.
0: Igen. Drága hallgatók, mi pedig találkozzunk jövő héten. Izgalmas lesz a jövő hét. Igaz, Vilikét sem kell nélkülözni, mert lesz egy kis visszatekintés, ugyanis biztos hallottátok, nem tudom, te most neked sajnos, hogy a műtét miatt valószínűleg kimaradt. Ugye nagyon nagy sikere van a Michael című filmnek, ugye, amely Michael Jackson életének egy részét dolgozza.
1: Azt is mondták, hogy kicsi hosszú.
0: Nekem nem tűnt annak, viszont...
1: De ma megnézted, ugye?
0: Ugye mi nagy zenekedvelők vagyunk, hát ezt ugye a legutóbbi adásokon is bebizonyítottuk, és ugye ott is megemlítettük Michael Jacksont, annak ellenére, hogy lejátszottunk volna tőle dalt, de hát nálunk ugye kedvencnek számít, nálad is nálam, és nem egyszer foglalkoztunk vele. Úgyhogy arra gondoltam, hogy felidézzük azt a beszélgetést, ami egyrészt köztünk zajlott, amikor 40 éves lett a Thriller című album, illetve akkor biztos emlékeztek, volt egy vendégünk is, mégpedig Indián, Magyarország egyik legismertebb videoklip rendezője. Ő is elmondta, hogy milyen hatással volt a Thriller a pop kultúrára. És hogyha már akkora tudat ez a film, akkor arra gondoltunk, hogy jövő héten egy játékot is elindítunk, jó? Tehát jövő héten a 20-a csúcsomban játszhattok majd velem, 2x2 darab belépőjegyet fogunk kisorsolni a Michael című filmre, úgyhogy elmehettek, megnézhetitek, ha még eddig nem tettétek, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk jövő héten is, jó? Vilikém,
1: köszönöm.
0: Mindent bele!
1: Hajrá, Rehab!
0: Hajrá, Rehab! Gyerekek, listánk második helyezettjével búcsúzunk, a BTS nevű formáció Swim című dala a második, ez az utolsó dalunk ma, várunk benneteket vissza jövő héten, sziasztok!
2: A második!

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája. Rádió. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Reklám.
1: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5-fős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Papírforma győzelemre készülnek a kaposvári vízipólósok. Különleges zenei élményekre számíthatnak a hazai opera rajongók. Jó napot kívánok, 11 óraban híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 darab finomságot osztottak szét iskolákban és óvodákban. A jószolgálati szervezet tagjai az akció kapcsán elmondták, a fiatalok támogatása továbbra is kiemelt céljuk. A következő programjukon például a Csiky Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. Egy 5 meccses győzelmi sorozattal önbizalomtól feltöltődve várja a szezon utolsó hazai mérkőzését a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es csapata. Erről a KVK egyik alapembere, Dőri Farkas beszélt a klub honlapjának az újonc Elte Beac elleni mérkőzés előtt. Az összecsapás ma 17 órakor kezdődik a Csík Ferenc versenyuszodában. A belépés ingyenes. 10. alkalommal szervezte meg ma nyárköszöntő futóversenyét Kardosva térségében a Somogyi Erdőgazdaság. A megfáradt futókat vadpörkölt és langolló is várja a célban a ropoi pihenőhelyen. Miközben a környéken egymást érik a szemléletformáló családi és erdészeti programok. A rendezvény ideje alatt nagyjából 13 óráig a Zselic több pontján forgalomkorlátozásra kell számítani. Gyermeknapi forgatagot szervezett ma délig a családoknak a kaposvári nagypiac. A létesítményben arcfestés, csillántetkó, kézműves foglalkozás, lufi hajtogatás, rendőrségi, katonai és tűzoltó bemutató is várja az érdeklődőket. Sőt, egy óriás pandával is lehet fotózkodni. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűsápon pénteken éjjel. Az autóban utazó 3 ember életét veszítette, közölte szombaton a MÁV Inform. A közlemény szerint a tragikus baleset egy fény és félsorompóval ellátott átjáróban történt. Ma megerősített jelenléttel dolgozik a fővárosban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok a Bajnokok Ligája fináléjának ideje alatt kiemelten próbálják kiszűrni azokat, akik hamis, illetve illegális termékekkel üzletelnek. A repülőtéren, a stadion és a szurkolói zónák környezetében az a vállalkozás, amelyik nem tudja igazolni áruja eredetét, a portéka lefoglalása mellett súlyos pénzbírságra is számíthat. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. Azt tervezik, hogy a fesztivál során 2 alkalommal is végigjátsszák a zeneszerző a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát. A Fischer Ádám vezényletével megvalósuló produkció a nemzetközi opera életben is kiemelkedően ritkának számít, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent.
0: Időjárás jelentés.
2: A hétvégére visszatér a kánikula, így ma is változóan gomoly felhős, többnyire napos idő várható. Elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: 11 órát követően is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Friss 20 a csúcson műsor majd csütörtökön lesz. Most pedig nagyon-nagyon sokféle előadó, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Luis Capaldi, Timbaland, Follow the Flow, Bananarama, Jason Derulo, stb. Érkezik, valamint a mai Bajnokok Ligája, mondjuk úgy út a döntőbe, és még néhány érdekesség a labdarúgás világából. Az apropó természetesen a mai budapesti Bajnokok Ligája döntő lesz.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Mai ajánlott programjaink között van BL döntő, bár mondjuk egyet kapni oda már nem lehet, vagy csak az üzérektől, de azt már tényleg csak milliós nagyságrendér. Erre mindjárt kitérünk, hogy hogy van ez. Véget ért a kaposvári nagypiac gyermeknapja, de természetesen azért nincsen még vége ennek a mai napnak. A Gróban például 30 perces reformer pilates foglalkozásokat tartanak csoportonként 12 fővel ma egész nap, teljesen díjmentesen, 30 perces dietetikai tanácsadással, test összetétel méréssel, végül kocintással, édes finomságokkal, zsúrfalatkákkal, tapastippel egy Pécs jóvoltából. Ami a mai napot illeti, a gyereknapból, ha nem elég, akkor célozzátok be Felső Mocsoládot, ott tartanak már délelőtt 10 óra óta. Per pillanat Orlik István Flugo zenetörténete zajlik, az ebédet követően pedig fellép majd Roli Bohóc is 16 óra 30 perctől. De mászó labirintus, légvár, körhinta, arcfestés, csillámtetoválás is vár a kedves érdeklődőkre. Mindez Felső Mocsoládon, a művelődési ház melletti füves területnél. Illetve családi horgász Maján is rendeznek majd a holnapi nap folyamán a kaposfüredi csónak kikötőnél, ahol horgász versenyek zajlanak több kategóriában, így gyermekcsaládi és felnőtt halfogó verseny, úszós és fenekező kategóriákban lesz főzőverseny, ügyességi játékok már délelőtt 9 órától folyamatosan, úgy célbadobás, mint ulti verseny is, és még tombola is lesz majd a kedves érdeklődőknek, ami pedig a nagy kaposvári gyereknapot illeti, szeretettel várnak mindenkit a Vasari Parkban. Ott 10 órától este 6 óráig zajlanak majd a programok, erre a későbbiekben visszatérek még egy részletes beszámolóval. Most legyen elég annyi az, hogy lesz Faparipa, ott lesz a Nona Language, Posgai Erika, a Fekete Sereg Lovagrend, a Mondj Igent a Gyermekkorra Egyesület is, és hogy mi mindennel kínálnak majd meg, hát vásári játékkal, Disney dalokkal, középkori bemutatóval, mosolynap koncertekkel, szamárfüles varázskönyvzenés mesejátékkal, és még fogom is sorolni a későbbiekben, mindez persze díjmentesen még egyszer, tehát holnap már 9 órától este 6-ig.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: BL döntő lázban ég Európa. Ma este ugye 6 órakor itt hazánkban Budapesten a Puskás Arénában rendezik meg a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal közötti összecsapást, ami elképesztő pénzügyi rekordokat is döntöget. A szállások, mondjuk a belvárosi luxus hotelek szobái 3-800 000 forint per éj áron keltek el, míg a magánszállások piacán akadt olyan 7. kerületi apartman, amit 18 millió forintért hirdettek meg erre az egy éjszakára. Hát elég kétségbeesettnek és útra gazdagnak kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt ki tudja fizetni. De volt 4 millióért is, és valamivel kevesebb ér is. Aztán említettem, hogy a fekete piacon ugye a jegyárak szintén elszabadultak, miközben a hivatalos jegyek 60 és 700 euró közötti értékbe kerültek. Az üzéreknél és a nem hivatalos oldalakon a legolcsóbb helyekért is nagyjából 240-400 000 forintot kértek, a legjobb kategóriás és VIP belépőkért pedig 1,5 és 2,5 millió forintot kérnek per pillanat az utolsó jegyekért. És ha már luxus költés, akkor a magángépek területén is hát lesz luxus bőven, ugyanis a Liszt Ferenc repülőteret már elárasztották a londoni és párizsi elit magárepülők, egy-egy ilyen oda-vissza út ára amúgy átlagosan 10 millió forint.
0: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5 fős húsimádó tállal vár az Attalai Haláscsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Haláscsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2. Rádió most.

0: 91.2 Rádió most.
1: A Maneskin egykori frontemberrel Damiano David szólóslágere pörgött itt a Rádió Mostban, a folytatásban Ricky Martin és Christina Aguilera érkezik nem sokára. Volt egy jó sikerült duettjük, a Nobody Wants to be Lonely, még 2000-ben ezt elevenítjük fel. Na meg egy picit a BL döntők múltját. Ugye a mai napon este 6 órakor lesz a nagy derbi, benne a Paris Saint-Germain, mint címvédő lép pályára. A francia sztárcsapat ilyen módon érkezett a fővárosba, tegnap egyébként már többen is jelezték, hogy látták a buszt közlekedni. Ők ugye 25-ben győztek legutóbb, ami amúgy 2018 óta az első alkalom volt, hogy a regnáló bajnok újra ott legyen a fináléban. Az Arsenal pedig akár történelmi áttörést hozhat el, hiszen az angol csapat története során még sosem nyerte meg a bajnokok ligáját, hiszen a legendás 2006-os döntőt pont elbukták a Barcelona ellen. A meccs végeredménye túl nyilvánvalóan a döntő jelentőségén amúgy is presztízs kérdés, hiszen két főváros és két különböző bajnokság elitjének összecsapása lesz ez. És biztos vagyok benne, hogy mindketten, mind a két csapat nagyon-nagyon magáinak akarja majd a győzelmet.

0: Hírek most!
1: Nyílt nap a laktanyában. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszert. Dél van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Nyílt napot tartott pénteken a Magyar Honvédség a kaposvári laktanyában. A Láner György második ellátó ezred szervezésében katonai és eszközbemutatók várták a gyerekeket. A program során az érdeklődők megnézhették a hadsereg egyik legkorszerűbb páncélozott technikáját, a 6 méter hosszú és 3 méter széles Gidrán harci járművet is. A katonazenészek pedig egy rövid koncert után a helyes menetelést is megtanították a fiataloknak. Két személyi gépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. 10. alkalommal szervezte meg ma nyárköszöntő futóversenyét Kardosva térségében a Somogyi Erdőgazdaság. A megfáradt futókat vadpörkölt és langolló is várja a célban a ropoi pihenőhelyen. Miközben a környéken egymást érik a szemléletformáló családi és erdészeti programok. A rendezvény ideje alatt nagyjából 13 óráig a Zselic több pontján forgalomkorlátozásra kell számítani. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök pénteken az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi ezeknek a pénzeknek a lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják majd. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, erre azért van szükség, mert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapta, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A hálózat 2018 májusában indult el. Lényege, hogy a talajgenerátorok a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodidot juttatnak a légkörbe, így csökkentve a jégszemcsék méretét. Megerősített személyzettel és sűrített menetrenddel várja a Budapesti Közlekedési Központ a Bajnokok Ligája döntőjére érkező szurkolókat. A szervezés összetettségét növeli, hogy a hétvégén nem csak a Puskás Aréna, hanem a város több pontja, így a Városliget, a Hősök tere és a Kerepesi úti MTK Sportpark is otthont ad különféle eseményeknek, ami jelentős többletfeladatot jelent a társaság számára. A BKK szorosan együttműködik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, a Budapest Airporttal, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a katasztrófa védelemmel is.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt ugyan néhol gomoly felhős lehet, de így is a napsütésé lesz a főszerep. Néhol kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála akár 30 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Kelemes délutáni időtöltést kívánok, legyen benne pihenés, akár labdarúgó szurkolás, vagy akár bármilyen kikapcsolódás, aktív vagy passzív módon, alvással, túrázással, kirándulással, gyereknapozással, főzőcskével, barátokkal teljék ez a délután, legyen kedvetekre, és mindenek előtt egy jó kiadós ebéddel indítsátok, jó étvágyat hozzá!

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Programajánló.
1: Az előző órában ajánlottam már a holnapi gyermeknapi programokat, most egész bele fogok menni ebbe az ajánlóba. Előtte azonban nézzük, hogy a kaposvári Kultik ma mit kínál a kedves érdeklődőknek. Vannak már most is matiné előadások. Ott van például a megtekinthető a Mandalóri és a Grogu, aztán a Birka krimi, a Michael, a Vadászidény 2 című vígjáték. Műsoron az Utazó, a Mortal Kombat 2, az Ördög Prádát visel 2, a Backrooms hátsó szobák című horror skifi és a Varázslatos titokfa egy családi fantasy film is. Na, és akkor ezek után nézzük a gyereknapi programokat itt a városban bent. Sok minden és sok mindenki lesz majd a helyszínen. Már 9 órától várják a kedves érdeklődőket. Kísérő programokkal, aktivitásokkal, színpadi programokkal. Lesznek népi hagyomány, őrzőügyességi játékok, hordóvonat, népi fajátszótér. Hát tavaly is óriási sikere volt a hordóvonatnak, mindig teltházas volt. Kit lesz a helyszínen a Nona Language? Életfa elkészítése, családügyességi játékok, kvíz, közös daltanulás, királyné és királyválasztás, Bubble Fun közös játék, kincskereső, szerencsekerék és tombola az ő kínálatukba. Aztán a Mondj Igent a Gyermekkorra Egyesület szervezésében lesz majd játszóház nagy mozgásos eszközökkel, szenzomotoros, tapicskolós játszó és táncház, kreatív foglalkozások a legkisebbektől már. Aztán a Fekete Sereg lovagrend is várja majd a kedves érdeklődőket, játékos aprót képző lesz, címerfestéssel, gyűrűhorgászattal, páncélsimogatóval és diogurítás versennyel, koszorúdobással lesz egérverseny és kinizsi erőpróba is. Posgai Erika pedig színpompászél kergető kézműves alkotó műhelyel várja a tisztelt érdeklődőket. De ott lesz a helyszínen majd az Illabereg Bábszínház, 10 órától Medve és Madár Bábos vásári játék a műsorukban. Orlik Istvánnal Tárulj Szezám, Disney dalok csendülnek fel, a Fekete Sereg lovagrenddel középkori bemutatót élvezhetünk, a Kacifán zenekarral lesz mosolynap koncert, a Hangerő társulattal pedig szamárfüles, varázskönyv, zenés, mesejáték is. De ajánljuk még a közlekedési kalandokat a kaposvári vasútállomáson, holnap 10-től 14 óráig, és nem csak holnap, hanem majd június 1-én is, illetve zajlik a családi horgász majális is a kaposfüredi kikötőnél, mind-mind a gyereknap alkalmával, utóbbi pedig 9 órától 14 óráig fog tartani. Minden program, amit felsoroltam, díjmentes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A megújult Linkin Parkot hallgattuk itt a Rádió Mosban. A folytatásban egy korábbi Kálai Sanders András felvétel jön 2014-ből. Én pedig egy picit ismételtem Budapest felé fókuszálnék és a Bajnokok Ligájára. Ne feledjétek, aki nézne a meccset a tévében, már megy mindenfajta fölkészítő, ráhangoló közvetítés, és maga a meccs este 6 órakor kezdődik az eddig megszokott 9 óra helyett. Egyébként elképesztő számadatok és háttérinfók állnak rendelkezésre. Például maga a közvetítés is gigaméretű. Igazán nagy logisztika van egy ilyen mérkőzés mögött. Például a Puskás Arénában 42 kamerás rendszert építettek ki, van köztük helikopter, drón, szuperlassító kamerák is. Ezek közvetítik a képet a világ minden tájára, és több mint 140 kilométernyi optikai kábelt fektettek le a stadionban. A sztár fellépő a mérkőzés előtti show műsorban, ez a kick-off show fellépője, ugye a korábban már megemlegetett, beszellőztetett, és meghallgatott The Killers rockzenekar lesz majd. És mint mondtam, vannak szurkolói zónák, például a Komplett Hősök terén felépítették a hivatalos UEFA Bajnokok Fesztiválját, valamint a Városliget és az MTK Sportpark környékén is temérdek szurkoló lesz, ott is lesznek események. Érdemes feleleveníteni a múltból, hogy kik a legsikeresebbek. Hát a Real Madrid. Az ő elérhetetlennek tűnő trófeáik száma immáron 15, ezzel vezetik az örök ranglistát. Amúgy a leggyorsabb gólt pedig Paolo Maldini az AC Milánból tartja a rekordot, aki 2005-ben mindössze 51 másodperc után talált be a Liverpool ellen, és megér egy fejezetnyit maga a kupa is, amit megkapnak, az igazi nagyfülű kupa az UEFA svájci központjában van, a győztes csapat minden esztendőben pedig egy pontos másolatot kap, amelynek legalább 80%-os méretarányban kell passzolnia az eredetihez képest. Remélem, ezzel is sikerült egy kis kedvet hozni a ma esti meccshez. Én tuti nézni fogom, jó szurkolást kívánok nektek is. Ezennel búcsúzom és köszönöm szépen a figyelmet, további jó rádiózást. Zenéink megállíthatatlanul jönnek, híreink is óránként Lórival. Én pedig szerdán reggel érkezem legközelebb, addig is viszont hallásra, sziasztok!
1: Kell még egy kis lendület? Délután is! Rádió! Most! FM 91.2

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Reklám.
1: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Gyermeknapi program özön Kaposváron. Felpörgött a belföldi idegenforgalom. Jó napot kívánok! A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. Gyermeknapi program dömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vaszari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a Somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglobagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Egy 5 meccses győzelmi sorozattal önbizalomtól feltöltődve várja a szezon utolsó hazai mérkőzését a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es csapata. Erről a KVK egyik alapembere, Dőri Farkas beszélt a klub honlapjának az újonc Elte Beac elleni mérkőzés előtt. Az összecsapás ma 17 órakor kezdődik a Csík Ferenc versenyúszodában. A belépés ingyenes. A hétvégén a szokásoknak megfelelően a Desedán rajtol el a Bazsadó Strand röplabda bajnokság. A 13 fordulós megmérettetést idén 9. alkalommal hirdették meg. A nyári sorozatban a Mezőny Marcaliba, Balatonszemesre, Igalba és a Virágfürdőbe is ellátogat. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűrsápon pénteken éjjel. Az autóban utazó 3 ember életét veszítette, közölte szombaton a MÁV Inform. A közlemény szerint a tragikus baleset egy fény és félsorompóval ellátott átjáróban történt. 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken az elmúlt hónapban. Áll a Központi Statisztikai Hivatal napokban nyilvánosságra hozott elemzésében. A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti cél Budapest és a Balaton volt. A fővárosban 9, a tónál pedig 5%-os volt a növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta. Honi szakemberek is részt vesznek abban a nemzetközi programban, amely az afrikai sertéspestis visszaszorítására keres megoldást, közölte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A 4 éven át tartó kutatásban 11 ország dolgozik az oltóanyagok előállításán és különféle diagnosztikai eszközök létrehozásán. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. Azt tervezik, hogy a fesztivál során 2 alkalommal is végigjátsszák a zeneszerző a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát. A Fischer Ádám vezényletével megvalósuló produkció a nemzetközi opera életben is kiemelkedően ritkának számít, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent.
0: Időjárás jelentés.
2: A folytatásban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt ugyan néhol gomoly felhős lehet, de így is a napsütésé lesz a főszerep. Néhol kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála akár 30 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
2: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
1: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz való, vagy bevered a térdet, hogy
2: azt a... Az aronyba tekert.
1: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalát.
2: Még sose sikerült kimondani.
1: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
2: De nagyon csúnya.
1: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
2: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
1: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
2: hogy a BKV-nek a szülőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
1: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: 91.2. Rádió Most.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!

0: Napszünetek lesznek Somogyban a jövő héten. Már összecsaptak Budapesten a BL döntős csapatok drukkerei. 14 óra van, jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Karbantartási munkálatok miatt több mint 10 somogyi településen kell áramszünetekre számítani a jövő héten. A szolgáltató a honlapján tájékoztat a kimaradások időpontjáról, az érintett házszámokról és az aktuális üzemzavarokról is. Nyílt napot tartott pénteken a Magyar Honvédség a kaposvári laktanyában. A Láner György második ellátó ezred szervezésében katonai és eszközbemutatók várták a gyerekeket. A program során az érdeklődők megnézhették a hadsereg egyik legkorszerűbb páncélozott technikáját, a 6 méter hosszú és 3 méter széles Gidrán harci járművet is. A katonazenészek pedig egy rövid koncert után a helyes menetelést is megtanították a fiataloknak. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a Kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 darab finomságot osztottak szét iskolákban és óvodákban. A jószolgálati szervezet tagjai az akció kapcsán elmondták, a fiatalok támogatása továbbra is kiemelt céljuk. A következő programjukon például a Csiky Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják. A magyar kormány kötelezettségvállalási listájának tételei és az uniós döntéshozók által támasztott pontos feltételek ugyanakkor még nem nyilvánosak. 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken az elmúlt hónapban. Áll a Központi Statisztikai Hivatal napokban nyilvánosságra hozott elemzésében. A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti cél Budapest és a Balaton volt. A fővárosban 9, a tónál pedig 5%-os volt a növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta. 60-80 Arzenál és PSG szurkoló verekedett össze szombaton hajnalban a fővárosi Király utcában. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást, melynek keretében az egyenruhások elemzik a kamera felvételeket is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint korábban is több esetben intézkedniük kellett már, leginkább garázdaság és rongálás miatt.
1: Időjárás jelentés.
0: A folytatásban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt ugyan néhol gomoly felhős lehet, de így is a napsütésé lesz a főszerep. Néhol kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála akár 30 fokig is felkúszhat.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: Hírek most!
1: Siófoki szezonnyitót szervez a Kisosz. Statisztikusok keresik fel a gazdákat. Jó napot kívánok 15 óraban, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Kaposváron két helyen és Törökkoppányban is szervez véradásokat a jövő héten az Országos Vérellátó Szolgálat. A karját bárki nyújthatja, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím, illetve tajkártyára van szükség. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki

0: rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. Egy 5 meccses győzelmi sorozattal önbizalomtól feltöltődve várja a szezon utolsó hazai mérkőzését a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es csapata. Erről a KVK egyik alapembere, Dőri Farkas beszélt a klub honlapjának az újonc Elte Beac elleni mérkőzés előtt. Az összecsapás ma 17 órakor kezdődik a Csík Ferenc versenyúszodában. A belépés ingyenes. Két személygépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. Június 1-e és július 15-e között keresik fel a mezőgazdasági vállalkozásokat a Központi Statisztikai Hivatal összeírói. A KSH felmérése a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel középpontjában földhasználati, állattartási, illetve trágyázással, épületekkel és munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaság és 14.000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre. Holnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Erre figyelmeztetett az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. Mint ismeretes, április elején volt néhány olyan hajnal, amikor bőven fagypont alatti hőmérsékleteket mértek Somogyban is. Ezek a mínuszok pedig komoly pusztítást okoztak a már virágzó gyümölcsösökben. Ma megerősített jelenléttel dolgozik a fővárosban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A revizorok a Bajnokok Ligája fináléjának ideje alatt kiemelten próbálják kiszűrni azokat, akik hamis, illetve illegális termékekkel üzletelnek. A repülőtéren, a stadion és a szurkolói zónák környezetében az a vállalkozás, amelyik nem tudja igazolni áruja eredetét, a portéka lefoglalása mellett súlyos pénzbírságra is számíthat.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órákban is marad ez a meleg füllett idő. Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként kisebb esők is kialakulhatnak. 28-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 91.2. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Egy óra múlva kezdődik a KVK szezonbéli utolsó hazai mérkőzése. Űrkalandokra indult Süsü a sárkány. 16 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. Gyermeknapi programdömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vasari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a Somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglovagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszerelést.

0: neked is. Egy 5 meccses győzelmi sorozattal önbizalomtól feltöltődve várja a szezon utolsó hazai mérkőzését a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es csapata. Erről a KVK egyik alapembere, Dőri Farkas beszélt a klub honlapjának az újonc Elte Beac elleni mérkőzés előtt. Az összecsapás ma 17 órakor kezdődik a Csík Ferenc versenyúszodában. A belépés ingyenes. Két személy gépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, erre azért van szükség, mert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapta, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A hálózat 2018 májusában indult el. Lényege, hogy a talajgenerátorok a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodidot juttatnak a légkörbe, így csökkentve a jégszemcsék méretét. Megerősített személyzettel és sűrített menetrenddel várja a Budapesti Közlekedési Központ a Bajnokok Ligája döntőjére érkező szurkolókat. A szervezés összetettségét növeli, hogy a hétvégén nem csak a Puskás Aréna, hanem a város több pontja, így a Városliget, a Hősök tere és a Kerepesi úti MTK Sportpark is otthont ad különféle eseményeknek, ami jelentős többletfeladatot jelent a társaság számára. A BKK szorosan együttműködik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, a Budapest Airporttal, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a katasztrófa védelemmel is. Szombaton a Művészetek Palotájában adták át az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió rajzpályázatának elismeréseit. Süsüke mesés világa, ez volt a felhívás címe, amelyre több mint 400 gyerekrajz érkezett az ország minden tájáról. A beküldött alkotásokon a kis süsű űrutazása kelt életre távoli bolygókkal, csillogó meteoritokkal és különleges járművekkel.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órákban is marad ez a meleg füllett idő. Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként kisebb esők is kialakulhatnak. 28-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám!
1: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most. A

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Nyílt napot tartott pénteken a Magyar Honvédség a kaposvári laktanyában. A Láner György második ellátó ezred szervezésében katonai és eszközbemutatók várták a gyerekeket. A program során az érdeklődők megnézhették a hadsereg egyik legkorszerűbb páncélozott technikáját, a 6 méter hosszú és 3 méter széles Gidrán harci járművet is. A katonazenészek pedig egy rövid koncert után a helyes menetelést is megtanították a fiataloknak. Kaposváron két helyen és Törökkoppányban is szervez véradásokat a jövő héten az Országos Vérellátó Szolgálat. A karját bárki nyújthatja, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím, illetve tajkártyára van szükség. 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken az elmúlt hónapban. Áll a Központi Statisztikai Hivatal napokban nyilvánosságra hozott elemzésében. A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti cél Budapest és a Balaton volt. A fővárosban 9, a tónál pedig 5%-os volt a növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság

0: gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják. A magyar kormány kötelezettségvállalási listájának tételei és az uniós döntéshozók által támasztott pontos feltételek ugyanakkor még nem nyilvánosak. Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban a lengyelországi vitorlázó repülő világbajnokságon. A magyar csapat végül a nemzetek összesített rangsorában negyedik lett a sportág 40. VB-jén, olyan hagyományosan erős országokat megelőzve, mint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Csehország, Olaszország vagy éppen Ausztria. 68-ban Arsenal és PSG szurkoló verekedett össze szombaton hajnalban a fővárosi Király utcában. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást, melynek keretében az egyenruhások elemzik a kamerafelvételeket is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint korábban is több esetben intézkedniük kellett már, leginkább garázdaság és rongálás miatt.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órákban is marad ez a meleg füllett idő. Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként kisebb esők is kialakulhatnak. 28-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz.
2: Kettes, jobb kettes, tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. 91.2 Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

hétnaptapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csókirályné.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. május 30-a szombat este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Egymásra találtak a cégek. Úgynevezett beszállítói fórumot szervezett a közelmúltban Kaposváron a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen több mint 500 rövid tárgyalást bonyolítottak le a nagyvállalatok, valamint a kis és közepes vállalkozások vezetői. A cél az volt, hogy a cégek lehetőleg minél közelebb találjanak új partnereket, mondta el a megnyitón az érdekvédők elnöke Gulyás Árpád.
3: Valóban keresethiányos a gazdaságunk, és múlhatatlanul szükség van olyan helyi vagy regionális fórumoknak a szervezésére, ahol összehozhatók a nagyvállalkozások, akik a szállítókra várnak, és a kis és körülvállalkozások, akik pedig szeretnének beszállítóvá válni és együtt a piaci lehetőségeiket javítani.
2: Két évtizedesek lettek Kaposvár legkedvesebb jelképei. Csütörtökön múlt 20 esztendeje, hogy az első életfára felkerültek az első rézlevélkék, rajtuk a Somogyi vármegyeszékhelyen született gyermekek neveivel. Gera Katalin szobrászművész azóta több ilyen bronz alkotást készített, amelyeken ma már mintegy 8000 név olvasható. Legutóbb 71 levéllel gyarapodott a fa. A családokat akkor is a hagyományokhoz híven Kaposvár polgármestere Szita Károly köszöntötte.
4: 20 évvel ezelőtt kezdődött, pontosan ugyanezen a nap, amikor felkértük egy kaposvári szobrászművészt, Gera Katalint, hogy csináljon egy életfa szobrot. Azért tettük ezt, mert 2002-ben már fontosnak tartottuk azt, hogy a Kaposváron megszületett legfontosabbaknak, a kisgyermekeknek, a szüleikkel, nagyszüleikkel együtt közösen ültessünk fát, de aztán beteltek a faültetés a szánterületek. 2002-ben kezdtük, eljutottunk 2006-hoz, és akkor kértük fel művésznőt. És aztán ezt követte még 3 életfa. Vannak most olyanok is közöttünk, mert őket is meghívtuk, akik 20 évvel ezelőtt kerültek fel az életfára, és itt vannak közöttünk.
2: Megújult a Fonyódi kikötő. Ünnepélyes keretek.

0: között adták át néhány napja a megújult fonyódi kikötőt. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint 9 hónap alatt a többi között 4320 négyzetméteren új térburkolatot kapott a gyalogos sétány, 2190 négyzetméteren pedig parkosítottak. A fenntartható közlekedést támogatva új kerékpártárolók és töltők kerültek a partra, de megújultak az utcabútorok, az élményelemek és már közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő. Az utasok tájékoztatását ma már korszerű kijelzők, illetve jegyautomaták is segítik. Forgalomkorlátozások a tóparton. Komoly közlekedési korlátozásokra kell számítani vasárnap a Balaton déli partján az Extrémmen Balaton szemes triatlon verseny miatt. A rendezvény idején több belterületi út mellett a 7-es főút egy szakaszát is lezárják, így különösen dél és este 7 óra között lehet nehézkesebb a haladás. A szervezők több kerülő utat is kijelöltek. Balaton szemes központjából az autópálya felé Balaton öszödön keresztül lehet majd kijutni, míg Balaton szárszó és Balaton lele irányából Szólád érintésével biztosítják az alternatív közlekedést. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat és számoljanak hosszabb menetidővel. Példaképeket lehet jelölni. 10 kategóriában még egy hónapig, június 30-áig lehet jelölni személyeket, illetve szervezeteket a Somogyi Prima díjakra. A szervezők olyan kiválóságok nevezését várják, akik, illetve amelyek teljesítményükkel, tartásukkal és értékrendjükkel példaképként szolgálhatnak mindenki számára. A jelöléseket egy adatlap kitöltésével lehet leadni. Tudtuk meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Somogyi elnökétől, Csizmadia Gábortól.
1: A somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, annyi, hogy a Vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen. Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek-e be a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy öttagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbításra alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
0: Gólyamentés Kaposváron. A kaposvári hulladéklerakó mellett választott magának otthont egy gólyapár. A magas feszültségű oszlopot korábban már biztonságossá tették a szakemberek, de a frissen rakott fészek instabillá vált, az ágak potyogtak és üzemzavart okoztak, a költés pedig veszélybe került. A madármentők ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek. Egy új, vezeték nélküli oszlopot állítottak a régi mellé, arra stabil, fém, fészektartót szereltek, majd a teljes fészket óvatosan áthelyezték. A benne lévő 4 tojásról ez idő alatt a Dunadráva Nemzeti Park munkatársai gondoskodtak, inkubátorban vigyázva rájuk. A tűz nem játék. A tűz nem játék, ezzel a mottóval hirdette meg idén alkotói pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság, amelyre Somogyból majdnem 330 munkát küldtek be a diákok. A lánglovagok azt mondják, azért fontosak az ilyen akciók, mert a tűzmegelőzést nem lehet elég korán kezdeni. A legjobban sikerült rajzokat és festményeket bemutató kiállítást a napokban a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, Grám István tűzoltó ezredes nyitotta meg.
2: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy mind az 5 hivatásos tűzoltóparancsnokságunk székhelyén, tehát Kaposváron, Marcaliba, Nagyatádon, Siófokon és Barcson nagyon nagy sikert aratott az alkotói pályázatunk kiírása, és nagyon sok pályamű érkezett. De emellett a kis településekről is érkeztek pályaművek, méghozzá Lábodról, Darányból, Mernyéről, Balatonszárszóról, Csokonyavisontáról, Iharosbelinről és két helyről is.
0: Végezetül sport. Hamarosan kiderül, mely kaposvári oktatási intézmények remekeltek az Aktív Iskolák Élményfutó programján. A kihívás keretein belül a tanulók és a pedagógusok elsődleges feladata az volt, hogy a tanórák közötti szünetekben meghatározott területeken köröket fussanak vagy gyalogoljanak és kilométereket gyűjtsenek. Amennyiben a tantestület bármely tagja futott, az kétszeres szorzóként számított, az igazgató részvétele pedig meg háromszorozta az adott kilométert. A kihívás lehetőséget biztosított a tantárgyközi kapcsolatok erősítésére is, például baktérkép használatára, nevezetességek, mértékegységek, matematikai alapműveletek megismerésére. A Somogyi vármegyeszékhelyen szombaton este a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium állt az élen.
3: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: A tegnapihoz hasonló csendes estére számíthatunk ma is. Az égbolt jobbára derült marad, csak elszórtan fordulhatnak elő kisebb záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, a hőmérsékletek 25 fok körül alakulnak.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Gyermeknapi programdömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vaszari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a Somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglovagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a Kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 darab finomságot osztottak szét iskolákban és óvodákban. A jószolgálati szervezet tagjai az akció kapcsán elmondták, a fiatalok támogatása továbbra is kiemelt céljuk. A következő programjukon például a Csiky Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. Karbantartási munkálatok miatt több mint 10 somogyi településen kell áramszünetekre számítani a jövő héten. A szolgáltató a honlapján tájékoztat a kimaradások időpontjáról, az érintett házszámokról és az aktuális üzemzavarokról is. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűrsápon pénteken éjjel. Az autóban utazó 3 ember életét veszítette, közölte szombaton a MÁV Inform. A közlemény szerint a tragikus baleset egy fény és félsorompóval ellátott átjáróban történt. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, erre azért van szükség, mert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapta, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A hálózat 2018 májusában indult el. Lényege, hogy a talajgenerátorok a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodidot juttatnak a légkörbe, így csökkentve a jégszemcsék méretét.

0: Ma megerősített jelenléttel dolgozik a fővárosban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A revizorok a Bajnokok Ligája fináléjának ideje alatt kiemelten próbálják kiszűrni azokat, akik hamis, illetve illegális termékekkel üzletelnek. A repülőtéren, a stadion és a szurkolói zónák környezetében az a vállalkozás, amelyik nem tudja igazolni áruja eredetét, a portéka lefoglalása mellett súlyos pénzbírságra is számíthat.
1: Időjárás jelentés.
0: Eseménytelenül telnek a következő órák. Igaz, a gomoly felhőzet helyenként megerősödik, de kisebb esők így is csak elvétve alakulhatnak ki. 20-22 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Kaposváron két helyen és Törökkoppányban is szervez véradásokat a jövő héten az Országos Vérellátó Szolgálat. A karját bárki nyújthatja, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím, illetve tajkártyára van szükség. Nyílt napot tartott pénteken a Magyar Honvédség a kaposvári laktanyában. A Láner György második ellátó ezred szervezésében katonai és eszközbemutatók várták a gyerekeket. A program során az érdeklődők megnézhették a hadsereg egyik legkorszerűbb páncélozott technikáját, a 6 méter hosszú és 3 méter széles Gidrán harci járművet is. A katonazenészek pedig egy rövid koncert után a helyes menetelést is megtanították a fiataloknak. A hétvégén a szokásoknak megfelelően a Desedár ajtól el a Bazsadó Strand röplabda bajnokság. A 13 fordulós megmérettetést idén 9. alkalommal hirdették meg. A nyári sorozatban a Mezőny Marcaliba, Balatonszemesre, Igalba és a Virágfürdőbe is ellátogat. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken az elmúlt hónapban, áll a Központi Statisztikai Hivatal napokban nyilvánosságra hozott elemzésében. A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti cél Budapest és a Balaton volt. A fővárosban 9, a tónál pedig 5%-os volt a növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta. Június 1-e és július 15-e között keresik fel a mezőgazdasági vállalkozásokat a Központi Statisztikai Hivatal összeírói. A KSH felmérése a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel középpontjában földhasználati, állattartási, illetve trágyázással, épületekkel és munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaság és 14 ezer gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre. Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban a lengyelországi vitorlázó repülő világbajnokságon. A magyar csapat végül a nemzetek összesített rangsorában negyedik lett a sportág 40. VB-jén, olyan hagyományosan erős országokat megelőzve, mint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Csehország, Olaszország vagy éppen Ausztria.
0: Időjárás jelentés.
2: Eseménytelenül telnek a következő órák. Igaz, a gomoly felhőzet helyenként megerősödik, de kisebb esők így is csak elvétve alakulhatnak ki.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják, én Gulyás Lóránt vagyok. Két évtizedesek lettek Kaposvár legkedvesebb jelképei. Csütörtökön múlt 20 esztendeje, hogy az első életpára felkerültek az első rézlevélkék, rajtuk a Somogyi vármegyeszékhelyen született gyermekek neveivel. Gera Katalin szobrászművész azóta több ilyen bronz alkotást készített, amelyeken ma már mintegy 8000 név olvasható. Legutóbb 71 levéllel gyarapodott a fa. A családokat akkor is a hagyományokhoz híven Kaposvár polgármestere Szita Károly köszöntötte.
2: 20 évvel ezelőtt kezdődött, pontosan ugyanezen a nap, amikor felkértük egy kaposvári szobrászművészt, Gera Katalint, hogy csináljon egy életfa szobrot. Azért tettük ezt, mert 2002-ben már fontosnak tartottuk azt, hogy a Kaposváron megszületett legfontosabbaknak, a kisgyermekeknek, a szüleikkel, nagyszüleikkel együtt közösen ültessünk fát, de aztán beteltek a faültetés a szánterületek. 2002-ben kezdtük, eljutottunk 2006-hoz, és akkor kértük fel művésznőt. És aztán ezt követte még 3 életfa. Vannak most olyanok is közöttünk, mert őket is meghívtuk, akik 20 évvel ezelőtt kerültek fel az életfára, és itt vannak közöttünk.
1: Egymásra találtak a cégek. Úgynevezett beszállítói fórumot szervezett a közelmúltban Kaposváron a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen több mint 500 rövid tárgyalást bonyolítottak le a nagyvállalatok, valamint a kis és közepes vállalkozások vezetői. A cél az volt, hogy a cégek lehetőleg minél közelebb találjanak új partnereket, mondta el a megnyitón az érdekvédők elnöke Gulyás Árpád.
3: Valóban kereslethiányos a gazdaságunk, és múlhatatlanul szükség van olyan helyi vagy regionális fórumoknak a szervezésére, ahol összehozhatók a nagyvállalkozások, akik a szektorra várnak, és a kis és közepes vállalkozások, akik pedig szeretnének beszállítóvá válni és együtt alapítani lehetőségeiket javítani.
1: Megújult a Fonyódi kikötő. Ünnepélyes keretek között adták át néhány napja a megújult Fonyódi kikötőt. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint 9 hónap alatt a többi között 4320 négyzetméteren új térburkolatot kapott a gyalogos sétány, 2190 négyzetméteren pedig parkosítottak. A fenntartható közlekedést támogatva új kerékpártárolók és töltők kerültek a partra, de megújultak az utcabútorok, az élményelemek, és már közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő. Az utasok tájékoztatását ma már korszerű kijelzők, illetve jegyautomaták is

0: segítik. Példaképeket lehet jelölni. 10 kategóriában még egy hónapig, június 30-áig lehet jelölni személyeket, illetve szervezeteket a Somogyi Prima díjakra. A szervezők olyan kiválóságok nevezését várják, akik, illetve amelyek teljesítményükkel, tartásukkal és értékrendjükkel példaképként szolgálhatnak mindenki számára. A jelöléseket egy adatlap kitöltésével lehet leadni. Tudtuk meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Somogyi elnökétől, Csizmadia Gábortól.
1: A somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, mondja, hogy a Vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen. Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek-e be a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy 5-tagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbításra alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
0: A tűz nem játék. A tűz nem játék, ezzel a mottóval hirdette meg idén alkotói pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság, amelyre Somogyból majdnem 330 munkát küldtek be a diákok. A lánglovagok azt mondják, azért fontosak az ilyen akciók, mert a tűzmegelőzést nem lehet elég korán kezdeni. A legjobban sikerült rajzokat és festményeket bemutató kiállítást a napokban a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Grám István tűzoltó ezredes nyitotta meg.
2: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy mindaz 5 hivatásos tűzoltóparancsnokságunk székhelyén, tehát Kaposváron, Marcaliba, Nagyatádon, Siófokon és Barcson nagyon nagy sikert aratott az alkotói pályázatunk kiírása, és nagyon sok pályamű érkezett. De emellett a kis településekről is érkeztek pályaművek, méghozzá Lámbodról, Darányból, Mernyéről, Balatonszárszóról, Csokonyavisontáról, Iharosbelinről és Kéthelyről is.
0: Forgalomkorlátozások a tóparton. Komoly közlekedési korlátozásokra kell számítani vasárnap a Balaton déli partján az Extrémmen Balaton szemes triatlon verseny miatt. A rendezvény idején több belterületi út mellett a 7-es főút egy szakaszát is lezárják, így különösen dél és este 7 óra között lehet nehézkesebb a haladás. A szervezők több kerülő utat is kijelöltek. Balaton szemes központjából az autópálya felé Balaton öszödön keresztül lehet majd kijutni, míg Balaton szárszó és Balaton lele irányából Szólád érintésével biztosítják az alternatív közlekedést. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat és számoljanak hosszabb menetidővel. Gólya mentés Kaposváron. A kaposvári hulladéklerakó mellett választott magának otthont egy gólyapár. A magas feszültségű oszlopot korábban már biztonságossá tették a szakemberek, de a frissen rakott fészek instabillá vált, az ágak potyogtak és üzemzavart okoztak, a költés pedig veszélybe került. A madármentők ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek. Egy új, vezeték nélküli oszlopot állítottak a régi mellé, arra stabil, fém, fészektartót szereltek, majd a teljes fészket óvatosan áthelyezték. A benne lévő 4 tojásról ez idő alatt a Dunadráva Nemzeti Park munkatársai gondoskodtak, inkubátorban vigyázva rájuk. Végezetül sport. Hamarosan kiderül, mely kaposvári oktatási intézmények remekeltek az Aktív Iskolák Élményfutó programján. A kihívás keretein belül a tanulók és a pedagógusok elsődleges feladata az volt, hogy a tanórák közötti szünetekben meghatározott területeken köröket fussanak vagy gyalogoljanak és kilométereket gyűjtsenek. Amennyiben a tantestület bármely tagja futott, az kétszeres szorzóként számított, az igazgató részvétele pedig megháromszorozta az adott kilométert. A kihívás lehetőséget biztosított a tantárgyközi kapcsolatok erősítésére is, például baktérkép használatára, nevezetességek, mértékegységek, matematikai alapműveletek megismerésére. A Somogyi Vármegye székhelyen szombaton este a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium állt az élen.
3: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: A tegnapihoz hasonló csendes estére számíthatunk ma is. Az égbolt jobbára derült marad, csak elszórtan fordulhatnak elő kisebb záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, a hőmérsékletek 25 fok körül alakulnak.
3: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Somogy vármegyei közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A lánglovagok tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és 1472 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján pedig 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Két személyi gépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják. A magyar kormány kötelezettségvállalási listájának tételei és az uniós döntéshozók által támasztott pontos feltételek ugyanakkor még nem nyilvánosak. Honi szakemberek is részt vesznek abban a nemzetközi programban, amely az afrikai sertéspestis visszaszorítására keres megoldást, közölte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A 4 éven át tartó kutatásban 11 ország dolgozik az oltóanyagok előállításán és különféle diagnosztikai eszközök létrehozásán. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. Azt tervezik, hogy a fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák a zeneszerző a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát. A Fischer Ádám vezényletével megvalósuló produkció a nemzetközi opera életben is kiemelkedően ritkának számít, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent. 60-80 Arzenál és PSG szurkoló verekedett össze szombaton hajnalban a fővárosi Király utcában. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást, melynek keretében az egyenruhások elemzik a kamerafelvételeket is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint korábban is több esetben intézkedniük kellett már, leginkább garázdaság és rongálás miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Eseménytelenül telnek a következő órák. Igaz, a gomoly felhőzet helyenként megerősödik, de kisebb esők így is csak elvétve alakulhatnak ki. 20-22 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hall.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.

0: 797 tűzesethez és 1472 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján pedig 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a Kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 darab finomságot osztottak szét iskolákban és óvodákban. A jószolgálati szervezet tagjai az akció kapcsán elmondták, a fiatalok támogatása továbbra is kiemelt céljuk. A következő programjukon például a Csiky Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűrűsávon pénteken éjjel. Az autóban utazó három ember életét veszítette, közölte szombaton a MÁV Inform. A közlemény szerint a tragikus baleset egy fény- és félsorompóval ellátott átjáróban történt. Ma megerősített jelenléttel dolgozik a fővárosban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A revizorok a Bajnokok Ligája fináléjának ideje alatt kiemelten próbálják kiszűrni azokat, akik hamis, illetve illegális termékekkel üzletelnek. A repülőtéren, a stadion és a szurkolói zónák környezetében az a vállalkozás, amelyik nem tudja igazolni áruja eredetét, a portéka lefoglalása mellett súlyos pénzbírságra is számíthat.
1: Időjárás jelentés.
0: Eseménytelenül telnek a következő órák. Igaz, a gomoly felhőzet helyenként megerősödik, de kisebb esők így is csak elvétve alakulhatnak ki. 20-22 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
3: Hallgassátok ti is
2: a Rádió Mostot.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Karbantartási munkálatok miatt több mint 10 somogyi településen kell áramszünetekre számítani a jövő héten. A szolgáltató a honlapján tájékoztat a kimaradások időpontjáról, az érintett házszámokról és az aktuális üzemzavarokról is. Kaposváron két helyen és Törökkoppányban is szervez véradásokat a jövő héten az Országos Vérellátó Szolgálat. A karját bárki nyújthatja, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím, illetve tajkártyára van szükség. Nyílt napot tartott pénteken a Magyar Honvédség a kaposvári laktanyában. A Láner György második ellátó ezred szervezésében katonai és eszközbemutatók várták a gyerekeket. A program során az érdeklődők megnézhették a hadsereg egyik

0: Ezek a mínuszok pedig komoly pusztítást okoztak a már virágzó gyümölcsösökben. Szombaton a Művészetek Palotájában adták át az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió rajzpályázatának elismeréseit. Süsüke mesés világa. Ez volt a felhívás címe, amelyre több mint 400 gyerekrajz érkezett az ország minden tájáról. A beküldött alkotásokon a kis süsük űrutazása kelt életre távoli bolygókkal, csillogó meteoritokkal és különleges járművekkel.
1: Időjárás jelentés.
0: Eseménytelenül telnek a következő órák. Igaz, a gomoly felhőzet helyenként megerősödik, de kisebb esők így is csak elvétve alakulhatnak ki. 20-22 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Gyermeknapi programdömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vasari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a Somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglobagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken az elmúlt hónapban. Áll a Központi Statisztikai Hivatal napokban nyilvánosságra hozott elemzésében. A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti cél Budapest és a Balaton volt. A fővárosban 9, a tónál pedig 5%-os volt a növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta. Honi szakemberek is részt vesznek abban a nemzetközi programban, amely az afrikai sertéspestis visszaszorítására keres megoldást, közölte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A 4 éven át tartó kutatásban 11 ország dolgozik az oltóanyagok előállításán, és különféle diagnózisokat

0: alakulhatnak ki. 20-22 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyira

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rapmadár.
1: Kattaneten is, rádiómost.hu.
2: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Két személy gépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a Kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 darab finomságot osztottak szét iskolákban és óvodákban. A jószolgálati szervezet tagjai az akció kapcsán elmondták, a fiatalok támogatása továbbra is kiemelt céljuk. A következő programjukon például a Csiky Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. A Somogy vármegyei közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A lánglovagok tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és 1472 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján pedig 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Június 1-e és július 15-e között keresik fel a mezőgazdasági vállalkozásokat a Központi Statisztikai Hivatal összeírói. A KSH felmérése a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel középpontjában földhasználati, állattartási, illetve trágyázással, épületekkel és munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaság és 14.000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre.
0: Időjárás jelentés.
1: Eseménytelenül telnek a következő órák. Igaz, a gomoly felhőzet helyenként megerősödik,